0: a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: megtalál.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Balaton Rádió.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
1: Balaton Rádió. Ilyen nappal. A legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Gyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: csalódásom.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim! Jövőre lesz 200 éve, hogy 1804-ben hatályba lépett Európa és tulajdonképpen az egész világ leghatásosabb, legnagyobb kihatású polgári törvénykönyve, a francia polgári törvénykönyv, a Code Civil. Napóleon égisze alatt jött létre, de természetesen lényegét nem ő készítette elő, hiszen ez a kódex már a 18. század közepe óta érett, jogtudósok sora dolgozott az előkészítésén, de a forradalom, a francia forradalom és Napóleon hatásos közbeavatkozása gyorsította föl az eseményeket, és vezetett oda, hogy 200 évvel ezelőtt megszületett ez a kódex. Miért ilyen fontos ez a törvénykönyv? Miért ilyen hatásos ez a törvénykönyv, hogy még 200 évvel később is megemlékezünk róla? A francia kódexnek a nagy előnye az volt, hogy egy olyan történelmi korban született meg, amikor a polgárság az átalakuló társadalmi közegben átvehette a hatalmat, és a polgári törvénykönyv megalkotásával kereteket kapott, jogi kereteket kapott az életviszonyainak rendezéséhez. A Code Civil egy csapásra megszüntette azokat a privilégiumokat, amelyek a francia forradalom előtti társadalmi berendezkedést jellemezték, példákat mondott, megszüntetett hitbizományokat, megszüntetett az elsőszülöttségnek a privilegizált öröklési jogát, és tulajdonképpen a Code Civillel zárult le az a korszak, amelyet ancien rezsimnek, a régi rendnek nevezünk. Napóleon nem értett a részletekhez, nem is volt jogász, nem is volt jogi képzettsége, remekül érezte viszont és tudta, hogy milyen politikai jelentősége van a Code Civilnek. 1806 és 1808 között a nápolyi trónon ült az egyik bátyja, ugye a testvéreit jól elhelyezte különböző trónokon, még ha ezeknek a többsége Pünkösdi királyságnak bizonyult is. József bátyjának ezt írja ez alatt az idő alatt valamelyik évben, 1806 és 8 között. Hozd csak be Nápolyban a Code Civilt, s a nagy birtok, ami nem húz hozzád, rövid pár év alatt bomlásnak indul. Mit jelentett ez az üzenet? A Code Civillel megszűntek azok az előjogok, amelyek a jogi berendezkedést Franciaországban korábban jellemezték. Mindenek előtt megszűntek azok az előjogok, amelyekkel a nagybirtok a hatalmát megalapozó birtokot kézben tartotta. Például az elsőszülöttségi jog megszüntetésével rögtön aprózódott a nagybirtok vagyona. Természetesen ez az is kellett, és a Code Civilben erre is gondoltak, hogy ne lehessen végrendelettel valamelyik gyermekre hagyni az egész birtokot, mert ezzel megint csak sikerült volna biztosítani az egykézbe juttatást. A Code Civilre máig az jellemző, hogy úgynevezett köteles részt biztosít valamennyi leszármazónak, amiről tulajdonképpen az örökhagyó, a tulajdonos nem is rendelkezhet szabadon. Következésképpen a végrendeletének ezt a korlátját a Code Civil már bevezette, és ehhez képest a nagybirtok valóban Franciaországban a Code Civil elfogadása és hatályba lépése után szépen csökkent, sorvadt, ha nem is szűnt meg, mert ugye azért a napóleoni korszak után volt egy kis visszarendeződés Franciaországban. Máig vitatkoznak a jogtörténészek, hogy egyáltalán mi volt Napóleon szerepe a Code Civil megalkotásában és a Code Civil létrehozásában. Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen Napóleon nélkül a Code Civil meg se született volna. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy semmi köze nem volt, csak a hatalmával erőszakolta keresztül ezt a törvényt, ami a társadalmi fejlődésnek az akkori vonalába esett. Napóleon még ma is sok emóciót vált ki, hát még inkább ez jellemezte a 19. század elejét, csak hadd utaljak az egyik nagy magyar költőre, Berzsenyi Dánielre, aki a Napóleonhoz írott ódáját így kezdte, nem te valál a győző, hanem a kor lelke szabadság. Még ismertebb talán Beethoven viszonyulása Napóleonhoz, aki a harmadik szimfóniáját először neki dedikálta, Bonaparte-nak, mert Bonaparte számára akkor a néptribunt testesítette meg, a forradalomnak a betetőzőjét testesítette meg. De amikor 1804-ben Napóleon lényegében a Code Civillel egy évben császárrá koronázta magát, a akkor Beethoven amúgy is meglehetősen indulatos természeti ember, bedühödött, széttépte a harmadik szimfónia címoldalát, azt mondta, hogy ez is csak egy közönséges ember, mármint Bonaparte is. Attól kezdve, ahogy ezt Ferdinand Ries, Beethoven egyik történetírója vagy életrajzírója megemlíti, attól kezdve kapta a harmadik szimfónia, a Bonaparte név helyett az Eroica szimfónia elnevezést. Ha mégis egy kicsit tárgyilagosan közelítünk a Kóth Cyril és Napóleon viszonyához, azt hiszem, hogy itt a tudományos kutatás legújabb eredményeinek kell hinnünk. Egy fiatal német, érdekes módon nem francia, hanem német jogtörténész pár évvel ezelőtt vette a fáradtságot, beült egy párizsi levéltárba, és átrágta magát azon a rengeteg írományon, ami a Kóth Cyril előkészítésével kapcsolatos bizottság ülésein jegyzőkönyvbe vétetett. Először is azt állapította meg, ami ma minket meglep, hogy Napóleon végigülte a kodifikációs bizottságnak több mint 50%-ban az üléseit, ez legalább 57 ülés volt, és amikor úgy érezte, hogy politikailag fontos kérdés kerül napirendre, mondjuk az állampolgárság, ami ma is a francia törvénykönyvnek egy központi kategóriája, vagy az előbb említett öröklési jogi kérdések, akkor személyes véleményét nyilvánította, és ha tetszik, keresztül is erőszakolta a véleményét. Nem véletlenül kapcsolódik a Kóth Cyrilhez, mert a részleteknek a befolyásolása nélkül az egész kódexre mégis rányomta a bélyegét. Egy fontos jellemzője van a Kóth Cyrilnek a mai előadás téma szempontjából, ezt még ki kell emelnem. A Kóth Cyril volt az első nemzetállam keretei között létrehozott nagy törvénykönyv. A francia egység létrehozásának egy fontos eszköze volt. Azért, mert a magánjog egységesítése fontos lépcső volt annak érdekében, hogy a korábbi, többé-kevésbé már egységes királyi uralom alatt lévő területei Franciaországnak, ahol még rengeteg nyelvet beszéltek abban az időben, mégis integrálódjék és egy egységes állam alakulatot képezzen. A Kóth Cyril tehát nem csak a polgári fejlődés klasszikus kódexe, hanem a Kóth Cyril a nemzeti törvényalkotásnak is a klasszikus mintaképe. A kérdés tulajdonképpen, amiről én az előadásomban beszélni kívánok, az, hogy vajon az Európai Unió létrejöttével és az Európai Unió ma belátható továbbfejlődésének korszakában egyáltalán aktuális-e még, időszerű-e még egy nemzeti törvénykönyv, egy magánjogi kódex egy állam keretei között. De előtte azonban szeretném a témának a két terminus technicusként kezelendő kérdését is körbejárni, nevezetesen mi az, hogy magánjog, és mi az, hogy kódex, mi az, hogy kodifikáció, mi az, hogy törvénykönyv. És ezt követően beszélek arról, hogy az EU keretei között milyen sors vár ezekre a nemzeti kódexekre. Az első kérdés tehát, hogy mi a magánjog? Mindannyian részleteiben legalábbis ismerjük, a magánjog az a polgárok egymás közti viszonyait rendező normáknak az összessége, szerződések tartoznak ide, az adásvételtől a tartási és életjáradéki szerződésig, ide tartozik a szerzői jog, a találmányok jogi védelme, a szabadalmi jog, de ide tartozik a családi kapcsolatokat rendező normáknak a köre, tehát a családi jog, társasági jog, ahhoz kapcsolódva a versenyjog, és ide tartozik az öröklési jog is. Költően azt is mondhatnánk, hogy a magánjog a maga szerény, többnyire háttérben maradó eszközeivel végig kíséri az ember életét a bölcsőtől a sírig. A mémazat már jogképes, az ember vagyonát is a öröklési jog szabályai, vagyis a polgári jog, a magánjog szabályai örökítik át az örökösökre, vagy törvény, vagy végintézkedés alapján. A magánjog a normáknak tehát az egyik nagy területe, ezzel szembe szoktuk állítani a közjogot. A közjog az állam, illetőleg az állam szervei, ha tetszik a hatóságok, és a polgárok viszonyait rendező normáknak a köre. Míg a magánjogot a mellérendeltség jellemzi, hogy a felek egyenrangúak, az eladónak ugyan olyan jogai vannak, mint a vevőnek, addig a közjogi viszonyokat, mint jól érezzük minden nap is, az alá- és fölérendeltség viszonya jellemzi. Ezt akkor is meg kell állapítanunk, hogyha jobb lenne, hogyha ezt nem éreznénk mindig, hogyha bemegyünk mondjuk egy hivatalba vagy egy hatósághoz. De a jogviszony jellege merőben különböző a közjog és a magánjog világában. Itt az egyenjogúság és mellérendeltség, a közjogi viszonyokban az alá- és fölérendeltség jellemző, ide tartozik a közigazgatási jog, ide tartozik az adójog, ide tartozik a büntetőjog a közjog területére. Na most az én előadásom már szakmai fölkészültségemnél fogva a magánjogi kodifikáció és az Európai Unió viszonyával foglalkozik. A továbbiakban a magánjogot tartom szem előtt, és néhány jellemzőjét szeretném a magánjognak röviden önök számára összefoglalni. A magánjog normái természetüknél és jellegüknél fogva nem kívánják a polgárt gúzsba kötni, szabadságot adnak, hogy kibontakoztassa tehetségét, érvényesüljön a vagyoni forgalomban, és ebbeni szereplésében védelmet kapjon adott esetben a magánjog egyéb más, a forgalmi viszonyok egyéb más szereplőivel szemben is. De ezen kívül, hogy a normák védik a magánjog szereplőit, a szerződő alanyokat, a családban a gyermeket, a házastársakat, a feltalálót, a irodalmi műnek a szerzőjét, vagy a zeneszerzőt. Azon kívül egy nagyfokú szabadság jellemzi a magánjog normáit, amit szaknyelven úgy szoktunk kifejezni, hogy a magánjog normáinak jelentős része az engedő szabály, latin kifejezéssel dispozitív szabály, aminek az a lényege, hogy a felek egyező akarattal eltérhetnek ezektől a normáktól. Ez jellemzi mindenek előtt a szerződések világát, de sok vonatkozásban ez jellemző például az előbb látott ábrán a társasági jogra és általában a magánjogi normákra. További jellemzője, hogy szerény szolgáló szerepet játszik. A magánjogi szabályokról így a mindennapi életben legfeljebb csak akkor szoktunk hallani és beszélni, ha valami konkrét cselekvés a magánjog normái közé viszi az életünket. Ha mondjuk egy szerződést kötünk, vagy ha házasságot kötünk, bár akkor se a normatív háttér szokott előtérbe kerülni, legalábbis nem az elején. Ugye?
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A magánjog szabályai háttérkeretet adnak az életünkhöz. Kivéve a nagy történelmi fordulópontokat. Most a nagy történelmi fordulópontok közül 150 évben legalább 3-at, 4-et föl lehetne sorolni, de ami hozzánk a legközelebb van, amit tulajdonképpen már megéltünk, sőt végigéltünk, ez a rendszerváltozás. Hát az ember végig gondolja azt, hogy privatizáció milyen asszociációkat kelt az emberben, akkor rögtön nem vagyunk annyira biztosak, hogy a magánjog szabályai olyan ártatlanok. Tehát egy ilyen történelmi fordulóponton a magánjog normái kicsit előtérbe kerülnek. Hasonló volt a helyzet 45 és 48 és 50 között, amikor a tulajdoni viszonyoknak egy a mostanihoz pontosan ellentétes irányú, radikális, erőszakos beavatkozás adott formát, nevezetesen az államosítások, amikor végbe mentek. De ilyen forradalmi időszak volt érthetően 1848 és 49-ben is, amikor már egy kicsit lehiggadtak a világosi fegyverletétel után a kedélyek, akkor Kemény Zsigmond, a korszak egyik legnagyobb magyar gondolkodója és remek írója, a forradalom után című, akkor röpiratként terjesztett, azt mondhatnánk tanulmányában, írja a következőket. A legnagyobb közjogi változások, legáltalánosabb forradalmak az osztály, ez tulajdonképpen a tulajdon, és a szukcesszió, azaz öröklés kérdéséből támadnak. Hosszabb időt véve mértékül a magánjog rendezése határozza el, hogy egy állam minő alkotmánnyal bírjon. hogy az arisztokrácia, a demokrácia, vagy a szocializmus és a mindent felosztó elméletek vegyék át a közügyek irányítását. Ez az egy mondat vagy két mondat remekül jellemzi, hogy történelmileg jelentős az adott állam életében hosszú távra új berendezkedést eredményező változások idején a magánjogi berendezkedésnek döntő szerepe van. Sokkal fontosabb, mint a közjog. Csak amikor a alapvető társadalmi berendezkedés feltételei kialakulnak, akkor lép elő a közjog, és akkor kerülnek az újságok címoldalára, hogy most erős vagy gyenge köztársasági elnök legyen, hogy egy vagy két kamarás parlament legyen, újabban, hogy milyen képviseletet kapjanak a kisebbségek, hogy milyen legyen az adórendszer, sok adó legyen, többféle adó legyen, kevés adó legyen, miből legyen a költségvetésnek bevétele. Ezek állandóan napirenden lévő kérdések, vagy hogy hogy büntessük a drogfogyasztást. A magánjogi kérdések az ilyen nyugvópontra vagy afelé haladó társadalmi viszonyok közepette nem kerülnek előtérbe. Ha most a új polgári törvénykönyvben, aminek a megalkotásán 1998 óta dolgozunk, néhány alapvető kérdését itt föltenném a tisztelt hallgatóknak, akkor még a jogvégzett kollégáknak egy része is bizonytalan válaszokat adna, hogy vajon most ez vagy az a jobb megoldás. Azért, mert a magánjog kérdései szemben a közjoggal sokkal szakmaibbak, szakszerűbbek, de ezt azért a közjogtól se akarom elvitatni, kevésbé átpolitizáltak és kevésbé politizálhatók, következésképpen szép csendbe lehet ezeket a szabályokat alakítani. Amikor majd természetesen a új polgári törvénykönyv tervezete a parlamentbe kerül, majd lesznek ott viták, mert azért politikailag fontos kérdések mindig megbújnak egy polgári törvénykönyv megalkotásában is, majd lesznek ott viták, mert azért politikailag fontos kérdések mindig megbújnak egy polgári

0: Tekintetben azonban a 20. század egy elég lényeges változás sort indított be, előtérbe került a magánjogi szabályozásban az ember, az embernek a személyisége. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a személyiség védelme sarkalatos pont a jogi életünkben, a becsülethez való jognak a védelme, a magántitoknak a védelme, a diszkriminációval szembeni jogi védelem, ez más jogi normák is segítik természetesen, de itt fontos szerepe van már a magánjognak. Tehát a magánjog kilépett abból a körből, ami mondjuk a kódszivil idején jellemezte, egy kicsit általánosabbá vált, az ember, az emberi személyiség került előtérbe, noha nem vitásan, a szabályoknak a zöme még ma is vagyoni természeti kérdéseket rendez. A másik változás, ami főleg a 20. század második felébe következett be, hogy ahogy a társadalmak vagyoni helyzete kiegyenlítettebbé vált, ahogy a demokrácia szelleme hatotta át a jogéletet is, úgy egyre inkább követelményként fogalmazódott meg, hogy a magánjog az legyen egy kicsit szociálisabb. Heine még a 19. század elején azt mondta a magánjog legklasszikusabb változatáról, a római magánjogról, hogy az lényegében az önzés bibliája. Én nem állítom azt, hogy a mai magánjogi szabályok nem segítik az individuumnak az uralmát a gyengébbekkel szemben. Ez nem lenne igaz. De a mai magánjog, mondjuk összehasonlítva a 19. század magánjogával, sokkal szociálisabbá vált, sokkal több norma gondoskodik az úgynevezett gyengébb fél védelméről, a fogyasztóról, a bérlőről, a munkavállalóról. A magánjog átalakult tehát az elmúlt 200 év alatt, ha jellegét megőrizte is. Most a következő kérdés a kodifikáció. Említettem már, hogy a kódcivil az egy kódex, szót ejtettem arról, hogy folyamatban van nálunk egy új polgári törvénykönyvnek a megalkotása. A kérdés, hogy mit is értünk kodifikáció alatt, és mit értünk kódex alatt. Itt egy kicsit a köznyelv más értelemben is használja ezeket a kifejezéseket. A szó tágabb értelmében mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a kodifikáció az törvényhozás, az törvényalkotás. De a szó szűkebb értelmében, és ebben az előadásban én ezt ebben a szűkebb értelemben használom, a kodifikáció az egy nagyobb életviszony csoportra vonatkozó egynemű szabályok, homogén normák rendszerbe foglalása, szerves egységbe öltözése, vagyis egy törvénykönyv alkotás, egy kódex alkotás. Az, hogy most egy évvel az elmúlt évtizedben nagyjából 100, néha 150 törvényt alkottunk. Hát természetesen ez jogalkotás, és a szó tágabb értelmében kodifikációnak is nevezhető. De a kodifikáció a szó valódi értelmében az azt jelenti, hogy egy törvénykönyvbe alkotjuk meg a magánjogi normákkal rendezhető életviszony csoportnak valamennyi szabályát. Mi ennek a megoldásnak az előnye? Jól látható az általános és a különös norma viszonya, hogy lehet alkalmazni a főszabály kivétel logikai kategóriáját, hogy lehet úgynevezett utaló normákat alkalmazni. A kodifikációnak a lelke a rendszer, a jogi rendszer. Nem véletlenül, amikor a 19. században a kódcivilt és utána, majd mindjárt még röviden említendő törvénykönyveket megalkották, akkor lényegében három vezérlő eszme uralkodott. Az egyik a jog egységesítése, akkor a nemzetállam keretei között, mint utaltam már rá. A másik a polgári társadalom magánjogi feltételeinek megalkotása, és a harmadik a rendszer alkotás iránti igény.
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A kódcivil iskolát csinált. Egyre másra alkották meg a kontinensen, az európai kontinensen a törvénykönyveket. Azért mondom, hogy a kontinensen, mert Angliába itt most nem

0: részletezhető okokból sosem alkalmazták a törvényalkotásnak azt a módszerét, amit az európai államok egyébként alkalmaztak. Ennek történeti okai vannak, de az európai kontinens tulajdonképpen a 19. században a magánjogi vagy polgári törvénykönyvek alkotásának korszaka volt. Ha megnézzük, tulajdonképpen egy meglehetősen divattá vált tulajdonképpen a kódexalkotás. De azért közben telt múlt az idő a kód civil megalkotását követően, és azok az illúziók, amik a polgári társadalommal is ezzel együtt a polgári törvényalkotással szemben még akkor létjogosultak voltak, ezek halványodtak. Az emberek rájöttek arra, hogy citoyen, a polgári törvénykönyv egyenrangi polgára az lehet az ember, de burzsoá, vagyis vagyonos ember az nem lesz feltétlenül. Itt sok példát lehetne a kiábrándulásra felhozni. Én az ember tragédiájából választottam egy példát. A londoni színben van a híres haláltánc jelenet, és ennek az elején Ádám mondja a következőket, ezt most bejátszanánk. Bubik István játssza itt Ádámot.
1: Ó, szívém, elég ledönteni a múltnak rémeit, és szabad versenyt szerezni az erőknek. Mi verseny ez, hogy az egyik kardosan áll a mezetlen ellennek szemében? Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármában nem hajol?
0: Ugye ezt a kérdést tulajdonképpen ma is föltehetnénk, hadd olvassam föl, hogy mi verseny ez, hol egyik kardosan áll a mezetlen ellenek szemben? Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármában nem hajol? A kiábrándulás tehát a 19. század közepétől kezdve meglehetősen általánossá vált, de visszaút a történelemben nincs, és ezért sorban alkották meg az európai kontinens államai a maguk törvénykönyveit. Ha most egy pillantást vetünk Európa mai határait tartalmazó térképre, hogy akkor egész másképp nézett ki Európa, akkor láthatjuk, hogy először megjelent a kód civil 1804-ben, aztán jött meglepő módon Ausztria, Lengyelországnak egy része, ez ott most Lengyelország akar lenni, de hát Lengyelország akkor pont három részből áll, és az egyik részén bevezették egyszerre magát a kód civilt, nem alkottak új törvénykönyvet, de jött aztán Ausztria, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Svájc, és aztán 1900-ban jött az Egyesült Németország, és így tovább látjuk, ugye kimaradtak a skandináv államok, amelyek ugyanúgy nem kodifikáltak, mint Nagy-Britannia, és aztán jött lassacskán Kelet-Európa is, és fölmerül a kérdés, hogy mi volt Magyarországon. Magyarországon az 1848-as áprilisi törvények egyike már előírta, hogy alkossanak polgári törvénykönyvet az ősiség eltörlésének talaján. Az 1848. évi 15-ös törvénycikk kimondta ezt a követelményt. Hát természetesen a forradalom túl rövid volt, a szabadságharc elbukott, a polgári törvénykönyv megalkotására nem maradt idő, csak maradt ez a szép óhaj a idézett törvénycikkből. Jött a Bach korszak, és a császár pátenssel bevezette Magyarországon az 1811-ben megalkotott osztrák polgári törvénykönyvet. Oktrojált törvény volt, mint abban az időben minden törvény, akkor hozták be például a telekkönyvet is. Természetesen a magyaroknak ez nem tetszett. Pedig ha egy kicsit józanul gondolkoztunk volna, akkor beláthattuk volna, hogy az osztrák polgári törvénykönyv, amely a saját korát tulajdonképpen Ausztriában is messze megelőzte, mert a társadalmi feltételek még nem voltak annyira érettek, mint mondjuk Franciaországban, tökéletesen kielégítette volna azokat az igényeket, amelyek aztán a kiegyezés után elkövetkeztek. De nem ez történt. A 1861-es országbírói értekezet, ami arról értekezett, hogy milyen legyen a jogi berendezkedés, és ez a berendezkedés aztán 6 év múlva a kiegyezéssel nagyjából meg is valósult, az elvetette az osztrák polgári törvénykönyvet, és önálló polgári törvénykönyv megalkotását helyezte kilátásba. Itt érdemes egy kortársat idézni, Dell Ádami Rezső, aki a mai Eötvös Loránd Tudományi Egyetem magántanára volt, fiatalon meghalt sajnos, 1877-ben így értékelte a polgári törvénykönyv az osztrák polgári törvénykönyvnek az elvetését. Azt írja, nem a nyugodt megfontolás és előrelátó tapintat érlelte meg ezt a tettet. Vulkánszerű nemzeti visszahatásnak egyik kifakadása volt, mely mindent száműzni követelt, mi az idegen ősellenség által behozatott volt. Hát ezek az emóciók tökéletesen érthetőek, de a józanság talán nem ártott volna. Azt írja még, a népáradás elsepertre az osztrák törvénykönyv hasznos lapjait. Nemzetünk belső jólétének végzetes molochja, a politikai tekintet, ismét elnyelt egy áldozatot, a rendezett magánjogot. Így aztán tolódott Magyarországon a magánjogi törvénykönyvnek a megalkotása, gyönyörű tervezetek születtek, szakmailag ma is imponáló tervezetek 1900 és 1928 között, de végül is abba a paradox helyzetbe jutottunk, hogy Magyarország első hatályba lépett polgári törvénykönyvét az 1953 és 59 között alkották meg. Hát az idősebbek velem együtt tudják, hogy ha valamire jó volt ez a korszak, ki tudja, hogy így által mire volt jó, de ha valamire nem volt alkalmas, akkor egy magánjogi törvénykönyv megalkotására biztos nem, hiszen 1953 és 59 között a magánjognak a természetes társadalmi bázisa, a magántulajdon tulajdonképpen nem is létezett. Most, hogy mégis megalkottak egy polgári törvénykönyvet, és hogy ez még ma is úgy, ahogy kielégíti az igényeinket, 50 módosítás volt legalább már az elmúlt 10 évben, ez csak annak köszönhető, hogy okos, művelt, felkészült emberek készítették. Többek között a hajdani professzoraim, Őrsi Gyula, Világi Miklós. De a társadalmi feltételek azok abszolút mértékben hiányoztak egy törvénykönyv megalkotására. És most eljutottunk nagy történelmi kanyarulatokkal Magyarországon 1990-ben és az azt követő években oda, ahol mondjuk már 1848-ban is lehettünk volna, ha a forradalom sikeresen befejeződik, és most megint fölvetődött a kérdés, hogy alkossunk egy új polgári törvénykönyvet. És most jön megint a történelmnek a aszinkronja. Itt van már mellettünk az Európai Unió, mi ott állunk a küszöbön. Jó egy év múlva, ha minden a tervek szerint halad, az Európai Unió tagja leszünk. És kérdés, amit már az előadásom elején is föltette, hogy vajon egyáltalán időszerű-e ma még egy nemzeti keretek között, egy állami keretek között egy polgári törvénykönyvet alkotni. Miért? Mert az Európai Unió maga is alkot jogszabályokat. Az Európai Uniónak a szervei közül a tanács és a parlament jogalkotó szervek. A bizottság az kvázi kormány szerepet játsza, a bíróságnak bírósági szerepe van, erről majd még fogok szólni, de jogot alkot az egész unióra kiterjedő hatállyal a tanács, illetőleg a parlament néha közösen. Na most ezeknek a Európai Unió által alkotott jogi normáknak a zöme nem magánjogi természetű egyelőre. Elsősorban közjogi természetű normák. De vannak magánjogi természetű normák is az Európai Unió szabályai között. Ezeknek két normatív válfaja van. Van a rendelet, amely kötelező a tagállam számára, olyan, mintha a saját parlamentje hozta volna meg az illető tagállamnak. És a másik az irányelv. Az irányelv egy kicsit lazább, módot ad a tagállamoknak, hogy illesszék be azokat a követelményeket, amit az Európai Unió irányelve megfogalmaz, a saját jogrendszerükbe, tehát kvázi játék lehetőséget ad az irányelv a saját jogrendszerhez történő illesztésre. Az Európai Unió legalábbis egyelőre, és azt hiszem ezt hosszú ideig mondhatjuk, nem alkot közös szabályt a családi viszonyok szabályozására, és nem alkot közös szabályt az öröklési viszonyok szabályozására. Ez nem azt jelenti, hogy az itt most más színnel jelölt területekre, a magányok egyéb területei az Európai Unió most már tulajdonképpen egy totális jogalkotási igénnyel lép föl, ezt nem teszi, de ezeken a területeken, amiket itt most zölden látunk ezen az ábrán, az Európai Unió igenis alkotott komoly szabályokat, többnyire irányelv formájában, vagyis olyan formában, mint az előbb mondtam, amelyek a tagállam számára átvételi játék lehetőséget biztosítanak. Az Európai Unió, mint tudjuk, ma nem egy szövetségi állam, hanem független, szuverén államoknak a szövetsége. Az Európai Unió ehhez képest csak szubszidiárius, kisegítő jelleggel alkot jogot, de már ez is egyfajta beavatkozás tulajdonképpen a nemzeti jogalkotás megszokott, legalább két évszázada gyakorolt menetébe. Befolyásolja tehát a magánjogi jogalkotásunkat is. Évek óta halljuk ezt a kifejezést, hogy jogharmonizáció. A jogharmonizáció tulajdonképpen nem más, mint a tagjelölt országoknak, így többek között Magyarországnak is, az illeszkedési folyamata. Előzetes alkalmazkodás az unió jogához. Tehát amikor mi harmonizálást hajtunk végre a saját jogrendszerünkben, akkor lényegében átvesszük az Európai Unió jogát, noha erre még kifejezett kötelezettségünk nincs, de az 1994-ben elfogadott úgynevezett európai megállapodás már kötelezte Magyarországot is számos területen, például az említett területeken egyfajta megfelelő, ahogy ezt az egyezmény nevezi, megfelelő szabályoknak a megalkotására. Most a kérdés az, hogy vajon ezzel vesztünk-e a jogalkotási szuverenitásunkból. Ez mindenek előtt azt kell tudni, hogy a jogalkotási szuverenitás az nem jelent mást, mint azt a 200 évig abszolút természetes helyzetet, hogy minden állam maga alkotja meg a saját törvényeit. Adott esetben a magánjogi törvényeit, adott esetben a polgári törvénykönyvét is. Ha azt látjuk, hogy az Európai Unió alkot jogot, az Európai Unió alkot olyan rendeleteket és irányelveket, amelyek a magánjogi életviszonyokat is érintik, akkor azt kell mondanunk, hogy ez érinti a jogalkotási szuverenitást, amelyről azonban az Európai Unióhoz történt társulási megállapodással 1994-ben, illetőleg majd, feltehetőleg jövőre, az Európai Unióhoz történő belépési jogszabályunkkal önként adjuk ezt a lehetőséget. Kérdés az, hogy egész egyszerűen fejezzem ki, hogy ez vajon baj-e vagy nem.
2: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: Itt mindenek előtt azt kell látni, hogy a magánjognak azok a területei, amelyeknek az egységesítését az Európai Unió favorizálja, azok olyan területekre esnek, szerződési jog, vagyonjog, általában társadalmi jog, társasági jog, szerzőjog, stb., amelyeknek a normái amúgy is alig-alig különböznek egymástól. Egy másik múlt századi, tehát 19. századi híres professzor, a Ötvös Egyetem jogelődjé, az azt mondta, hogy a vagyonjog szabályai a művelt államokban tojás-tojásként hasonlítanak egymásra. Ez egy nagyon szép kép, amelyikben azt láthatjuk, hogy tényleg egy adásvételi szerződés, vagy egy szellemi alkotás megalkotájának a jogai, azok nem különböznek a nemzeti jogokban annyira, hogy azoknak az egységesítése az valamifajta radikális változtatást jelent. Egyáltalán nem jelent azt. Munkát persze jelent. És itt van tulajdonképpen a mai jogharmonizációnknak is a legnagyobb gondja a magánjog viszonyok területén, hogy a magánjog az egy rendszer, az Európai Unió irányelvei meg hol itt, hol ott a legkülönbözőbb pontokon érzik indíthatva magukat szabályozni valamit, vagyis az Európai Unió jogalkotása egyelőre egy sajátos logikát követ, mondjuk a fogyasztóvédelem jogpolitikai célkitűzését, de nem gondolkodik rendszerben. A jogalkotó számára tehát igenis szinte mestermunka beilleszteni egy irányelvet egy élő jogrendszerbe. Ez a polgárt nem érinti, mert a polgár számára a szabályok attól, hogy egységesedik az európai magánjog, nem kerülnek más, és végképp nem kerülnek rosszabb magánjogi pozícióba. Mi lesz akkor a magyar polgári törvénykönyvvel, és mi lesz egyáltalán a nemzeti törvénykönyvekkel? Ezek még jó darabig élni fognak. Az irányelvek eleve átvételt, igénylő Európai Uniós normák, azokat tehát a jövőben is be kell illeszteni a jogrendszerbe. A rendeleteket pedig a megfelelő törvénymódosításokkal kell, ahogy ezt tettük már az elmúlt években is, a jogharmonizáció keretében figyelembe venni. Egyelőre a törvénykönyvek tehát élnek, a magyar megalkotás alatt lévő polgári törvénykönyv is elkészül, még jó pár évtizedik a magyar törvénytár része lesz. Ha most mégis visszatérek befejezésül a bevezető képhez, és azt kérdezem, hogy vajon jövőre megdördülnek-e a párizsi ágyuk a Code Civil 200 éves évfordulóján, azt kell mondanom, hogy valószínűleg meg fognak dördülni, mert a francia polgárok rendkívül büszkék a saját kódexükre, és ha nem is lesz akkora ünnepségsorozat, mint 1989-ben, amikor a Bastille bevételének 200 éves évfordulója volt, de a franciák meg fogják ünnepelni a Code Civil 200 éves születésnapját. De a beavatottak már tudni fogják, hogy felhők, néha nem is csak bárányfelhők, árnyékot vetnek már erre a nemzeti büszkeségre, amelyről egy költő, Paul Valéry mondta, hogy a Code Civil a legragyogóbb francia könyv, legnagyszerűbb könyve. Ez el fog még tartani néhány évtizedig, de ha most mégis föltenném magamnak a kérdést, hogy vajon megéri-e a 300. évfordulót is a Code Civil, akkor azt fogom mondani, hogy nem. A nemzeti törvényhozás valószínűleg a következő 100 évben visszavonulóban lesz, és az egységes jog, amely az egységes piacnak elengedhetetlen feltétele, az volt a nemzetállamok megalkotásakor, most is az Európai Egységes Unió megalkotásakor. Tehát valószínűleg, akinek jobban tetszik a Code Civil, mint a Bovariné, az olvashatja, de élő jog nem lesz 100 év múlva se a Code Civil, se a polgári törvénykönyv, amit pedig most csinálunk. Köszönöm szépen!
3: Professzor Gérem, a tudományos technika kérdésével elég sok olyan jog kérdés születik meg, amelyre talán nincs meg ma se válasz. Tud-e a történelem folyamán olyan helyet és időt mondani, amikor a jog a lehető legjobb helyzetben volt, a legjobban megfelelt a kor követelményeinek? Mert azt mondom, a mai kor nem ilyen.
0: Kérem szépen, most mondhatnám azt, hogy nem tudok, de ez nem lenne azért egy igazán konstruktív válasz. Fontos kérdés, és erről több előadást is lehetne tartani. Ugye a jog akkor tud igazán megfelelni a követelményeknek, ha a társadalmi változásokkal lépést tud tartani, ugye itt van a mi korunknak a nagy csapdája, a sebesség. Ezzel a változó világgal, amit mondjuk a technika csak szimbolizál, millió kérdést vet föl, de azért én azt hiszem, hogy van-e remény arra, hogy kicsit társadalmilag higgadtabb közegben a technikai változások gyorsasága nem lesz akadálya annak, hogy a jog az tényleg meg tudjon felelni a követelményeknek. Ha most mégis egész röviden arra a kérdésre válaszok, hogy mikor volt ilyenkor, akkor azt mondom, hogy 1804-ben Franciaországban.
4: A készülő új magyar polgári törvénykönyv esetén az uniós jogszabályok figyelembevétele hogyan fog történni? Köszönöm.
0: A most folyamatban lévő kodifikáció, ez már 4 éve tart, és még legalább 4 évig tartani fog. Egyik nagy próbaköve pontosan az Európai Unió jogalkotásában történő versenyfutás. Úgy szoktuk ezt kifejezni, ez már az eddigi jogharmonizáció is jellemző, hogy egy mozgó célpontra lövünk. Mert azt nem tudjuk igazán, hogy az Európai Unió milyen normát fog alkotni mondjuk 2006-ban, vagy pláne 2010-ben. De amennyire ez emberileg lehetséges, a mostani kodifikáció során ezt anticipálni kell. Ezt előre kell látni. És itt nem jó sokra van szükség, félreértés ne essék, hanem az eddigi európai jogalkotás tendenciájából lehet következtetéseket levonni. Például világosan látjuk azt, hogy az úgynevezett fogyasztóvédelem magánjogi eszközökkel is az egyik fő célkitűzése az európai közösségeknek. Mert a normákat, ezt csak zárójelben jegyzem meg az előadásban, ezt egyszerűség kedvéért mindig uniónak neveztem, hogy az Európai Unióban érvényesülő normákat nem is az unió hozza, hanem a közösségek nevében történik ez a jogalkotás. A fogyasztóvédelem tehát egy olyan célpont, amit látunk. Körülbelül látjuk, hogy mondjuk az utazási szerződés, a fogyasztók adásvétele, az ingatlanok időben megosztott használatának, használati jogának, és más hasonló a polgárokat rendszerint gyengébb félként érintő jogviszonyokban az Európai Unió már eddig is áttöréseket ért el, és ezt a tendencia várhatólag folytatódni fog. De hogy most ilyen jogalkotásra szánja rá magát az Európai Unió, mondjuk a találmányok szabadalmi védelme során, bár ez is egy viszonylag már eddig is látható terület volt, 2008-ban vagy 2010-ben, ezt meglehetősen nehéz előre látni. De amennyire lehetséges, ezt a most folyó kodifikációban már figyelembe kell venni, mert nem akarjuk azt, hogy konfrontálódjék a megalkotandó magyar jog az európai joggal. Itt egy példa segít egy kicsit. 1994-ben lépett hatályba egy új polgári törvénykönyv, tehát 10 évvel ezelőtt sincs még, 9 évvel ezelőtt, Hollandiában. Na most a hollandok amúgy is az Európai Unió egyik intellektuálisan legaktívabb nációja. Az ő törvénykönyvükből sok mindent lehet előre látni, ugye ők már akkor is tagok voltak, mikor befejezték ezt a nemzeti törvényalkotást, ez bizonyos értelemben biztatás is, ilyent azért még lehet csinálni, és ilyent még azért érdemes is csinálni, mert a történelem kereke olyan gyorsan nem fog előre haladni. Tehát mondjuk a holland példa mutatja, hogy sok mindent anticipálhatunk. De a holland példa egyben azt is mutatja, hogy mindent nem lehet anticipálni, mert már a hollandok is néhány ízben kénytelenek voltak a saját törvénykönyvüket módosítani Európai Uniós normalkotás hatására. Ezzel tehát nekünk is számolnunk kell.
5: Két kérdést tessék megengedni nekem. Az egyik, amit a nejem kérdezett volna, ha el tudott volna jönni, hogy az a bizonyos, amit sokat hallottunk, hogy jogszerű, de nem etikus. Akkor a másik kérdés, hogy ki lehet-e lépni az EU-ból? Ugyan még nem vagyunk benne, de ki lehet-e lépni? Ez fontos. Akkor a másik...
0: Kérem szépen, ugye én most nem azért jöttem ide, hogy jogeseteket megoldjak, még kevésbé azért, hogy mondjuk történelmi igazságtalanságokat próbáljak reparálni. Ugye a polgári törvénykönyv az a polgári társadalom létrejöttével, tehát durván mondjuk a 19. század elejével vette kezdetét, és én erről a korszakról beszéltem. Na most a kérdés, amit föltetszett tenni, azok nem magánjogi természetűek. Ugye itt beszéltem arról, hogy mi a magánjog és mi a közjog. A büntetőjog az a közjog területére esik, nem vagyok szakértője. Egy kérdésre, ami azonban nem magánjogi természetű, de mégis tudok rá válaszolni, az Európai Unióból, ha egyszer tagok vagyunk, ki is léphetünk.
6: Úgy tudom, hogy az egységes Európa gondolata az úgy körülbelül 200 éve már megszületett a gondolkodók fejében. Az európai jogharmonizáció gondolata is ugyanilyen régi? Köszönöm.
0: Kérem szépen, az európai jogharmonizáció az biztos, hogy nincs 200 éves, talán mint idea még 100 éves sincs, de mint realitás csak az európai közösség az első hat állam létrejöttével indult el egyáltalán. Mondjuk részterületek még a magánjog területén is már korábban harmonizálásra vagy egységesítésre kerültek. De igazi realitása a jogegységesítésnek mondjuk akár európai méretekben csak azóta van, mióta létezik ez az államszövetség, amelynek pontosan az az érdeke, hogy a jog, most magánjogról beszélek, a jog különböző normái, azok ne állítsanak akadályt az Európai Unió vezér gondolatát képező úgynevezett négy szabadság útjába. Mi ez a négy szabadság? A személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Most a magánjog, amiről az én előadásom szólt, az adott esetben akadályozhatja ezt a mozgást, ha mondjuk lényeges eltérések vannak egy angol és egy magyar szabályozás között. Úgyhogy az európai jogegységesítésnek az igazi motorja, még ha ide a szinten ez korábban is létezett, az maga az Európai Unió, illetőleg jogelődjei.
7: Mi történik abban a országgal, amelyik egy irányelvet nem épít be a jogrendszerébe?
0: Ez egy rendkívül fontos kérdés. Az Európai Unió erre egy végtelen szellemes megoldást talált ki, legalábbis én annak tartom. A jogegységesítés keresztülvételét nem rendőrség, nem minisztérium, nem másfajta hatóság ellenőrzi, hanem az Európai Unió polgárai. Méghozzá nem úgy, hogy följelentgetik egymást, vagy az államukat, hanem az európai jog átvételének csorbulását, adott esetben tehát mondjuk egy irányelvet nem megfelelően vesz át egy tagállam, vagy később veszi át, mert az átvételre az unió mindig határidőt szab, akkor ezzel gyakorlatilag az illető tagállam polgára szenved sérelmet, és az európai jog fölhatalmazza a polgárt, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, és adott esetben kártérítést követeljen. Tehát tulajdonképpen, ha tetszik, amikor már 25 tagállama lesz az Európai Uniónak, feltehetőleg jövőre, akkor körülbelül 300 millió polgára az Európai Uniónak gondoskodik arról, hogy mindenkinek a saját állama átvegye az európai jogot. És nagyon érdekes pereket lehet látni, mondjuk hirtelenjében eszembe jut egy osztrák állampolgárnak a pere az osztrák állammal szembe, a luxemburgi bíróság előtt, aminek az volt a lényege, hogy Ausztria késve vette át az előadásomban is említett utazási szerződésre vonatkozó irányelve, és ezért a polgár sérelem érte. Valamelyik utazási időről becsapta. Hát ezt ismerjük, magát a becsapást. Mit csinált az illető polgár? Beperelte az osztrák államot, kártérítést kért, ami sérelem érte ő a Európai Unió polgárt védő szabályának az átvételi késedelmével, és az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság megítélte a kártérítést. Számos hasonló példa fordult már elő a Luxemburgi Bíróság történetében, vagyis röviden erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy az európai jog a polgárokat felhatalmazza arra, hogy az európai jog átvételének késedelméből vagy hibájából eredő igényükkel az államukkal szemben az Európai Bírósághoz forduljanak.
8: Professzor úr említette, hogy egy bizonyos versenyfutás van ma a szuverén jogalkotás és a közösségi jogalkotás között. Ha Magyarország belép jövőre az Unióba, akkor milyen lehetőségünk van a közösségi jogalkotás befolyásolására?
0: Kérem szépen, ameddig csak mondjuk tagjelölt államok vagyunk, egész pontosan társult államai vagyunk az Európai Uniónak, addig minket nem kérdeznek meg az Európai Unió jogalkotó szervei, hogy mi a véleményünk mondjuk az utazási szerződéssel, vagy a feltalálók szabadalmi védelmével kapcsolatban. Ha tagállam vagyunk, akkor mint tagállam részt veszünk ezeknek az európai normáknak a kialakításában. Mert az Európai Unió szerveiben, a parlamentben, az Európai Tanácsban Magyarország képviselői is részt vesznek, és részt vesznek tulajdonképpen ezeknek a normáknak a tanács vagy a parlament elé vitelét megelőző szakmai előkészítésében is. Tehát tulajdonképpen erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy sokkal inkább szuverének vagyunk e tekintetben az Európai Unió tagállamaként, mint az Európai Unión kívül, mert befolyásoljuk szakmailag a európai normák megalkotását, és részvételünkkel tulajdonképpen voksunkat adjuk az elfogadáshoz is.
9: Említettem is az előadásában, hogy a századfordulón létrejövő nemzeti polgári törvénykönyvek nagyon hasonlítottak egymásra. Logikusan, hiszen mindegyik állam, amely ilyen törvényt létrehozott, annak közel azonos volt a társadalmi, gazdasági háttere, ezért a politikai, illetve a törvényjogászati hátterének is ennek kellett alkalmazkodnia. Most, amikor az Európai Unióhoz csatlakozunk is, hogy az EU ad bizonyos irányelveket, van-e egyáltalán a magánjogi kérdéskörben olyan szegmens, amelyet nem kell átvennünk, mert a magyar jogrend, vagy a magyar gazdasági, társadalmi háttér az nem készült fel még arra, hogy egy az egybe átvegyük ezeket a jogi irányelveket. Köszönöm szépen.
0: A magánjog területén ilyen szegmensről én nem tudok számot adni. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a magyar társadalom ideértve tulajdonképpen a jogismeretet és a jogtudatot is abszolút felkészült arra, hogy az Európai Unió normáit befogadja. Inkább azt tudnám mondani, hogy számos területen nem is volt szükség erre a harmonizálásra, mert egyszerűen a magyar normák már megfeleltek azoknak a követelményeknek, amit az adott rendelet vagy az adott irányelv támasztott. Számos példát lehet ebből a magánjog körében alkotni. Most, hogy más területeken vannak ilyenek, ezt látjuk abból, hogy tulajdonképpen bizonyos normák érvényesülésével kapcsolatban kivételt kértünk, ugye? egy magánjogi területet érint például a föld. Ugye? Erre egy moratóriumot kértünk és kaptunk tulajdonképpen a csatlakozási szerződésben, de ezek nem a magánjog részleteit érintik, hanem tulajdonképpen társadalompolitikailag fontos kérdéseket érintenek, és ezekre oda kell tehát figyelni. De alapvetően azt nem mondhatjuk, hogy ma Magyarország a jogharmonizáció vagy a jogegységesítés szempontjából nincs azon a szinten, mint ami ilyen volt mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor az első polgári törvénykönyv tervezetet lényegében osztrák, német és svájci minta alapján Magyarországon közzétették. Ez szerencsére egyáltalán nem kellettől félnünk.

0: Ékás Lajos jogász február 17-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Sályi András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című heti lapban.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthonstart lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt három évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
3: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvarokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV.

0: forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút úti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
2: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival. Minden vasárnap délelőtt a Balatonrádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a Balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő rollerkáoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált Hegyestű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi köralakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marozsi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.
2: Már

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13 délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: mindenkinek, ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte ég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/órás sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal, ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan

0: meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Retkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 század millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarut volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NÉBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13 délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni körelnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen, vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást. Írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap. Máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: van.
1: Ilyen nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
2: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
1: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promot Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot. Így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető

0: normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló,
2: a hírmagazin.
1: Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen az archeogenomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88.7-en.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Csak szexárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül szexárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter ár árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csak nem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások.
0: Időjárás.
1: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folytatódik a balatoni bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Robert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Robert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikli utaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Csak Szekszárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a Statisztikai Hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csaknem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások.
0: Időjárás.
1: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: sincs vissza út.
1: Élni, tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának.
3: Annyi nerd, és én askül, maskül.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységekhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csak Szekszárdon emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai május 28-ától a biztonsági helyzet javulásával. A reggel 5 órakor Budapestről induló gépek minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. Csökkent a lakásdrágulás üteme áprilisban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 8,1%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött. Az elemzésben idézik Balogh László vezetőgazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. Elindult az Agrárium 2026 összeírás, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. A július 15-éig tartó összeírásban a statisztikai hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Tovább romlott a német kiberbiztonsági helyzet a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal és a Belügyminisztérium éves kiberbűnözési helyzet jelentése alapján. Tavaly 1041 zsarolóvírusos és adatzsarolással összefüggő kibertámadást jelentettek a hatóságoknak, ez mintegy 10%-os növekedés az előző évhez viszonyítva. A hatóságok tavaly összesen csak nem 334 ezer kiberbűncselekményt regisztráltak, ezen belül a külföldről elkövetett támadások száma meghaladta a 207 ezret. A német belügyminiszter a jelentés ismertetésekor azt mondta, Oroszország továbbra is a német hatóságok fókuszában áll, és az Ukrajna elleni háború kezdete óta jelentősen megszaporodtak az orosz térségből induló kibertámadások.
1: Időjárás.
2: Sokfelé fordulhat elő esőzápor az országban, a Dunától keletre több helyen zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé viharos lesz a szél. Napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet, északkeleten és keleten mérhetjük majd a legmagasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: Balaton Rádió.
1: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlóakat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellent mondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként

idén két újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóös, Keszthely, Gyenesdiás és két balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodásmódúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van a ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tudhatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
0: Időjárás.
1: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Napsütötte, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul, ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A tapák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megahertzes frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járata sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rull kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a feje lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevelyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyed évben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
1: Időjárás.
2: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Balaton Rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
5: Reklámot hallottak.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára a kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot. Egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között

megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 19 utat biztosan érint az aszbeszt szennyezés Sopronban. Egyre többször bántalmazzák a kalauzokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 19 önkormányzati útnál mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú közvetet Sopronban, írta a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián közölte, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a szakemberek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és a behajtást is korlátozzák. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik aszbeszt szennyezettséget mutattak ki. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport. Míg a tavalyi első negyedévben 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, de az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. A felderítést és a bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Az elkövető a barátjának, a címzetnek azt mondta, csak meg akarta őt viccelni. A rendőrség zaklatás miatt indított nyomozást hivatalból, miután több hírportálon megjelent, hogy Dömösön valaki hamisított katonai behívót juttatott el többeknek. A rendőrök végül megállapították, hogy csak egy valaki kapott ilyen hamisított dokumentumot. A csapadék miatt megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében marad érvényben az intézkedés. Legalább 3 ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. Több épület és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott. Az ukrán hadsereg péntek éjjel is nagyszabású dróntámadást indított, Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. Nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járványt. A WHO szerint a járvány ugyan nem felel meg a világjárványra vonatkozó kritériumoknak, de a Kongói Demokratikus Köztársasággal szárazföldi határon osztozó országok esetében különösen nagy a kockázata a további terjedésnek. Emellett a pozitív tesztek magas aránya és a betegség gyors terjedése is aggodalomra ad okot. A mostani járványt egy olyan vírustörzs okozza, amelyre egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer.
1: Időjárás.
2: Jó részt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten valamivel kevesebb lehet a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar. Kiadós csapadék is valószínű. A szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Általában 13-20 fok valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit 10 éves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Ebben hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatoni slágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

hírekkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle meleg árkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattok, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes hírét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissújjal született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóan hat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüsmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátba veregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat. Sőt, egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a véroxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

0: a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez volt a maratoni balatoni hétvégi műsorunk. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
0: Időjárás.
3: Hétfőn jórészt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van a környezetedben olyan ember, aki erősen tud szuggesztív hatással lenni? Szinte szugerálni?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen művés családban, mint amilyen tényleg az én családom.
3: Nyári Alíz, énekesnő.
2: Említhetném ugye elsősorban édesapámat, aki úgy gondolom, hogy egy nagyon szuggesztív ember, és nem csak a színpadon, de úgy gondolom, hogy a magánéletben is, és nagyon tud az embereknek az érzelmeire, gondolkodására hatni, és teljesen mindegy, hogy egy 20 fős társaságnak játszik éppen, vagy mondhatnám, hogy egy 2000 fős koncertteremben, ő minden egyes embert valahogy nagyon meg tud fogni. És többször is mondták, hogy az életben is ilyen. Tehát, hogy van egy nagyon pozitív és egy nagyon erős kisugárzása. És ott van édesanyám, aki szintén egy nagyon szuggesztív, egy nagyon erős nő. És őt is mondhatnám. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egy művész nem is tudna máshogy létezni, hogyha nem lenne benne meg ez az igazán szuggesztív kisugárzás.
1: Ha fáj valami, akkor akár az lehet egy lelki fájdalom is, vagy akár egy fizikai fájdalom is, akkor te a gondolattal, ami összekapcsolódik a fájdalommal, mit csinálsz a gondolattal? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pont, hogy eltereled a figyelmedet a fájdalomról?
2: Hát nagyon nehéz. Én egy olyan típus vagyok, aki hajlamos bele lovalni magát.
1: A fájásban? Lelkibe is, testibe is?
2: Inkább a lelki részében. Tehát, hogy nehezen tudok túllépni a dolgokon. Hajlamos vagyok leragadni egy-egy eseményen, de figyelek azért arra, hogy tehát, hogy tudjak túllépni inkább. Tehát, hogy nem az, hogy eltereljem és a felszínen ne legyen ott, hanem hogy tudjam ezt lezárni.
1: Na csak ez tényleg, ez egy nagy kérdés szerintem, hogy nem úgy van-e, hogy amennyi figyelmet adunk annak a lelki fájdalomnak, akkorára nő az a lelki fájdalom. Hogyha nagyon figyeljük mindig, gondolunk rá, dédelgetjük, akkor lehet, hogy óriásira nagyra nő.
2: Igen.
1: De közben, ha meg leveszem róla a figyelmemet, máshova teszem, akkor lehet azt mondani, na, mert nem veszek tudomást a fájdalomról, homokba akarom dugni a fejem.
2: Igen.
1: Akkor hogy van ez szerinted?
2: Hát szerintem ez se megoldás. Tehát hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéselől, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nyári Aliz, énekesnő.
2: Hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéserről, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
1: Hát ott van, meg egyébként tulajdonképpen szokásává is válhat az embernek, hogy milyen fajta gondolatokat dédelget.
2: Igen.
1: És hogyha én már úgy megszokom magamról, hogy hát igen, én ilyen fájós gondolatokat, fájdalmas dolgokat. Már megszoktam, azokat mindig figyelgetem, gondolkozom rajta.
2: Igen.
1: A zenészek körében is egyébként megeshet, hogy a fájdalom dalban is olyan jól tud szólni, és keserű, fájdalmas dalok, és akkor rá is lehet szokni. Téged nem fenyeget, hogy rászokj a fájdalmas gondolatokra?
2: Én úgy gondolom, hogy ez valahogy mindig így ilyen egyensúlyba tud kerülni. Tehát, hogyha akár van egy negatív gondolatom, vagy egy olyan történés az életemben, akkor a következő az biztos az, hogy egy nagyon jó dolog történik. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak olyan kis érzelmi töltetei, amiből ő tud töltekezni, és hogyha úgy fogjuk fel, mert nagyon fontos, hogy éljük meg. Lehet bármilyen esemény, de az attól lesz jó vagy rossz, ahogy én ugye azt keresztül engedem magamon és megélem.
1: Amilyennek látom, vagy ahogyan gondolok rá.
2: Igen.
1: Hát ezért kérdezgetem, igen, és igazából valami jó dolog is rögtön el is romolhat a közben, jaj, de fáj a lábam, nem tudom, és közben benne vagyok a jóban, de semmi másra nem tudok koncentrálni, csak közben úgy fáj a lábam, hogy nem is bírok menni.
2: Igen.
1: Vagy pedig egyszerűen elfelejtem a lábfájást, mert annyira örülök a jónak, és ez nem csak gondolatban dől el, hogy mire irányítom rá a figyelmemet?
2: Én úgy gondolom, hogy azért ezt erre lehet figyelni. És hogyha az ember azért tényleg húzamosabb ideig figyel arra, hogy meglássa a jót, és arra tudjon koncentrálni, akkor már egy idő után, ahogy említetted, ez egy szokássá fog válni.
1: Meg lehet látni szerinted a másik ember gondolatát? Kicsit. Láttad már meg?
3: Most megint ilyen önző leszek, de egy dalszöveggel fogok élni. Ez a láthatónak az első két sora, az arcod árul el, kiül rá, amit rejtenél.
1: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
3: Ez pont erről szól. Tehát alapvetően szerintem igen, de a nők egyébként ezt tök jól csinálják.
1: Milyen jó dal egyébként, cseng a fülemben a dallal.
3: Igen, az tök jó. Hogy alapvetően a nők szerintem tök jók, és nem tudatosan csinálják a nők ezt. Lehet, hogy fejlesztik, de ez nem tudatos, ez ők így vannak kódolva. Tehát a férfiak azért kevésbé képesek arra, hogy a bárpultnál ottan nagyon izé. Tehát mi másként csináljuk ezeket a dolgokat. Valaki képes rá, azt úgy hívják, hogy annak a pasinak olyan kisugárzása van.
1: Biztos, hogy fejleszthető, és azt mondod, a nő nem tudatosan csinálja, biztos van, aki tudatosan is csinálja.
3: De
1: én meg azt akar kaparintani.
3: Igen, csak oda akartam kiukadni, hogy aztán reflektálhatta, és meg kíváncsiak, hogy én mondasz, hogy oké, ő női-férfi viszony, a nő képes arra, hogy ami azt mondjuk, hogy ez a szuggeráció, stb., hogy ez alapvetően jó vagy rossz?
1: Ez van.
3: Ezt el kell fogadni.
1: Alapvetően ez van, ezt elfogadni.
3: De hatással van ránk, és innentől kezdve ez...
1: Hatásában vigyáznunk kell vele egyébként, sőt, tulajdonképpen fel kell vérteznünk magunkat, szerintem egy vigyázó fallal, hogy a hosszú évek alatt ne terelje el a figyelmünket nagyon, főleg tartósan egy nő, egy másik nő.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha van egy nehézség, egy fájdalom, akkor azzal te gondolatban mit csinálsz? Tehát te a gondolataidat hogy rendezed akkor, hogy megengeded, hogy jöjjön az a nehézség, akár egy testi fájdalom? Figyeled a fájdalmat, belemész, vagy pedig fogod a figyelmedet, átteszed máshova, igyekszel megfeledkezni a fájdalomról? Mit csinálsz, hogyha van egy nehézség? A gondolataiddal mit csinálsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy alapvetően a nehézség az ugye most nyilván egy mentális, pszichés dolog, a fájdalom meg, amit te mondasz, hogy egy lábfájdalom, hogy a gondolat ereje az mennyire tud befolyásolni.
1: Hát, hogy te mit csinálsz a gondolattal? Mert ott van gondolatban is, akár egy külső fájdalom, egy érzelmi fájdalom is, ott van egy fizikai fájdalom is, ott van gondolatban is. És akkor a gondolattal hát, te mit csinálsz?
2: Ugye erre mondják azt, hogy elterelni a gondolatot.

0: aki el akarja, el akarod?
1: Szerintem alapvetően ösztönösen azt mondanám, hogy igen.
2: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
1: És az nem baj, szerintem jó dolog, ha az ember el akarja és képes is rá, hogy el tudja terelni, akár a mentális, akár a fizikai nehézség vagy fájdalomról, de szerintem meg az van, hogy foglalkozni, meg menedzselni kell. Azért azt kijelenthetjük, ezzel mindenki egyetért, minden néző és hallgató, hogy szerintem a fogfájás az egyik olyan top 3-as emberi testi fájdalom, amit nagyon ezen tudunk elviselni. Hosszú távon és rövid távon sem. Tehát én visszaemlékszem arra, amikor voltak a, mondjuk egy-két fogalma voltak gondok, hogy azt hogyan tudtad te kontrollálni úgy, hogy a gondolataidat most eltereljed. Hát azért az maradjunk annyi, hogy ma nehéz.
0: Megpróbálnád?
1: Hát megpróbálni, megpróbálhatja az ember, és meg is próbálod. Hát például nekem volt egy nagyon jó módszerem, azt a feleségem találta ki, egyébként nagyon cuki módszer szerintem. Éjszakarra keltem, hogy elképesztően fáj a fogam, nem tudtunk vele mit kezdeni, nem tudtunk bemenni sem ügyletesen, sem semmi. Nagyon rossz volt, és akkor volt ez a ilyen nem is tudom milyen borogatás volt akkor, most nem emlékszem rá, hogy jeges vagy meleg, nem tudom pontosan. Az a lényeg, hogy fogta magát és bekapcsolta nekem tévén a két pasi, mely egy kicsit. Meg volt nekünk DVD-n. És tudta, hogy szeretem, és bekapcsolta, és annyira elvitte a figyelmet, hogy néztem ezt a két hülyét, hogy tök jó volt.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz-tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
1: Időjárás.
2: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha van egy gondolat a fejedben, ami mondjuk egy fájdalomhoz kapcsolódik, akár az lehet testi fájdalom, vagy lelki fájdalom, akkor te mit csinálsz a gondolattal? Neked milyen fajta hozzáállásod van, hogy megfigyeled, vagy pont, hogy leveszed a figyelmedet, hogy direkt azért, hogy akkor majd eltereled a figyelmedet, és akkor nem fáj.
2: Először is
3: Fehér Balázs zenész.
2: Megvizsgálom.
1: Megnézed.
2: Megnézem, hogy, hogy ott mi történik. Például mondjuk fáj a térdem, és akkor jönnek még a hipohonder paternyeim, és akkor biztos le kell vágni a lábamat, mivel jön egy ilyen. Nyilván jön, mert hipohonder voltam, vagyok is, nyilván az csökkent. És akkor igazából ennek a gyökerét keresem, mert amiért az ember a gondolataiban menekül, az általában egy olyan érzés, amivel nem szívesen néz szembe. Például az elmúlás, vagy a halálfélelem. És akkor inkább a gondolat cunamiból visszatérek ahhoz az érzéshez, amitől menekülök ebbe az őrületes. Mert azt hiszem, hogy annyit tudok rajta gondolkodni, hogy ez hogy megoldja. De nem fogja megoldani, hanem visszatérek ahhoz az érzéshez, ami elől menekülök. És azt megélem, és akkor ez a őrület, ez elmúlik szépen, elcsendesedik, és látja már a lényem, hogy nem akarok menekülni a koncepcionális világba, ahol nem lehet semmit sem megoldani, csak időkidobás az egész.
1: Szembenézel vele, és utána pedig?
2: Utána elcsendesedik ez a sok baromság, ami megy a fejembe.
1: Baromság elcsendesedik, és megint érzed, fáj a térded.
2: Igen, és megint kezdődik ugyanaz.
1: Megint lejátszod? Vagy megint pedig azt mondod, hogy most már tudod, hogy ez egy szokás, inkább átteszem a figyelmemet mondjuk bárhova, máshova, foglalkozom azzal, és közben megfeledkezem arról, hogy tetszik ez a gondolat? Megfeledkezni róla? Vagy pedig azt mondod, hogy nem, hát a szőnyeg alá nem seperjük a problémát, ha fáj a térd, akkor azért időnként megvizsgáljuk, nehogy véletlenül elromoljon.
2: Igen, van egy következő aspektusa, hogy térd fájdalom az alázat hiánya. Akkor megélem, hogy nincs bennem elég alázat, és akkor ez így végigfut ez a program, megemésztem ezt, nem viselkedem felül, én nem vagyok az elterelésnek a híve, mert az megint egy olyan erőbefektetés, ami arra enged következtetni, hogy nem nézek azzal szembe, ami van, hanem valahova máshol, de nem akarok már máshol menni. Itt vagyok, és figyelek. És minél kevesebb erőbefektetéssel, minél több igazságot engedek be, csak úgy beavatkozás nélkül lehetőleg.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki semmel. Közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Balatonon voltam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A másik gondolatát, érzését szerinted milyen mértékben lehet meglátni, észrevenni, észlelni, elcsípni?
2: Szerintem van olyan, hogy valakinek alapvetően van erre képessége.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: De én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon saját életemben, hogy ez akkor nagyon erőteljesen működik, amikor két ember nagyon össze van hangolva, és ez leginkább azért van, mert figyelnek egymásra. És mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződése az a figyelem. Én legalábbis mindig, nekem mindig ez a legnagyobb bizonyíték, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, úgyhogy az ember nem szereti. Sok mindent lehet csinálni, meg el lehet hazudni, meg el lehet tagadni, meg mindenfélét lehet csinálni a szeretettel, de amikor tartósan, mélyen oda tudunk valamire figyelni, szerintem egyrészt a legtöbb, amit egy ember adhat. A legnagyobb megtiszteltetés, a legnagyobb dolog szerintem adni és kapni a figyelmet. És én azt gondolom, hogy ha két ember között ez működik, akkor van az, amikor kitalálják egymás gondolatot, tehát 10 percig csöndben vannak, és ugyanazt a dolgot felhozzák. És hát biztos neked is, mert látom, mosolyog, nekem is volt ilyen élményem, hogy ugyanabba a témába belevágunk 10 perc csend után. Mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződés az a figyelem, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, hogy az ember nem szeret.
1: A gondolatról beszélgetünk, hogyha van egy fájdalom, lelki fájdalom vagy testi fájdalom, akkor gondolatban te mi a szokásod, hogy mit csinálsz vele? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pedig pont, hogy leveszed a figyelmedet a fájdalomról, hogy akkor kevésbé fáj? Hát inkább mit csinálsz a gondolattal, ami a fájdalomhoz kapcsolódik?
2: Hát tudom, az már egy nagyon előre haladott szerencsés dolog, ha már szemlélővé tudunk válni, mert amit te már mondasz, az azt feltételezi, hogyha már valaki azon a tudatszintén van, hogy hátra tud lépni, és rá tud magára úgy nézni, mint kívülálló, és a fájdalmat már külön tudja kezelni. Ez már egy óriási lépés.
1: Lehet, hogy így is, de akár hogyha az ember benne van, fáj, valami fáj konkrétan, mondjuk lehet egy lelki fájdalom, vagy egy testi, szerintem ez mind a kettőnél szerintem hasonló. Tehát akkor szerintem több út is van, de az egyik út lehet az is, hogy leveszem a figyelmemet róla, mert tudom, hogy ha másra koncentrálok, akkor szinte el is lehet felejteni azt. De erre van, aki azt mondja, hogy hát azért ez meg kellene oldani azt a fájdalmat, nem levenni a figyelmet.
2: Szerintem igen, így szerintem nagyon sok mindenem múlik ez a dolog. De én azt látom, hogy nagyon nagy traumáknál a túlélés érdekében ezt megoldja az agy, és valahogy képes arra, hogy a túlélés törlöm miatt egyszerűen vagy törli, vagy leveszi a figyelmét, és ha nem erről van szó, akkor persze az már egy szerencsésebb dolog, amikor már tudunk vele valamit kezdeni, eljutunk odáig, hogy egyáltalán realizáljuk, elkezdeni valahogy egy olyan diskurzusba keveredni, vagy egy olyan kapcsolatba, amikor, hogy ne már eljussunk odáig, hogy észrevegyük, tudatosítsuk, ne toljuk el, ne forduljunk el, és próbáljuk valahogy a részünké tenni, úgy ezt a folyamatot végigcsinálni, hogy tulajdonképpen megérkezzünk abba az áldott állapotba, ami az egység, az, hogy oké, akkor én most valamit felismertem a létezésből, hogy én nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége. Nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
0: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyrészt szerintem arra törekedni, hogy a fájdalmat elkerüljük, az egy haszontalan és kudarcra ítélt vállalkozás.
2: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
1: Én nem mondom, hogy keressük, de inkább arra használni az energiát, hogy megtanuljuk ezt kezelni, az egy sokkal inkább konstruktív dolog, és jobban az életünket, jobban ki tudjuk magunkat is teljesíteni, és az életünket is egy magasabb minőségbe élni, hogyha erre törekszünk inkább, mert nem fogjuk tudni megoldani, hogy ne legyen fájdalom. Ez senki meg nem, erre még nem volt képes senki.
2: Hát igen, csak itt most a gondolattól indultunk el, a gondolatnak, a figyelemnek az erejéről, és hogy hova tesszük a gondolatot, a figyelmünket. El is ragadhat minket esetleg akár egy fájdalom is, hogy bekebelenz és magával ragad, és akkor táncolunk egy éven keresztül.
1: Hát meg azt gondolom, hogy azért ez egy rafinált dolog, ez a fájdalom. Tehát amíg az egyiket már megszeridítettünk, kezeltük, akkor fog jönni szükségszerűen egy másik. Tehát, hogy az életnek ez a tulajdonsága, hogy újra és újra olyan helyzeteket kreál, ahol dolgunk lesz. És nem fogjuk tudni alkalmazni azt, amit az előbbire már alkalmaztunk.
2: Újra ki kell dolgozni. Szoktál egyébként néha beleragadni?
1: Hogyne.
2: Gondolatokba?
1: Persze, abszolút.
2: És hogy jössz ki belőle? Mi a módszered?
1: Hát az első lépés mindenképpen az, hogyha az ember eljut odáig, hogy hátrébb tudjon lépni. Tehát, hogy amikor így kikerül abból az azonosulásból, és már odáig eljut, hogy felfogja, hogy van egy olyan belső szabadság, hogy ezzel valamit lehet kezdeni. De én úgy látom, hogy az igazi nagy fájdalmaknak pont az a sajátja, hogy azt érezzük, hogy nincs rá lehetőségünk. Tehát annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nincs rá opció, nincsen rá forgatókönyv. Aztán persze kiderül, hogy van, de az már az első lépés, amikor felszabadulunk. Annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nem tudom megszüntetni. Mondjuk nem tudok róla, nem tudomást tenni, de azt mondom, hogy oké, akkor annyit tudok tenni, hogy nem mélyítem ezt a dolgot, nem duzzasztom fel. Itt is a gondolatteremtő erejéről beszélünk. Talán ez az, amit igyekszem a leghasznosabban ilyenkor alkalmazni. A másik, ami gyerekként nagyon sokat csinálunk, ugye az álmodozás, és nagyon hasznos, hogyha az ember ezt felnőttként is meg tudja tartani a gyermeki álmodozó énjét, mert az, ami nagyon sok jót tud szerintem magának tenni, hogyha ezt adta nekünk Isten, hogy képesek legyünk az álmainkat tisztáplálni, és ne csak a félelmeinket, vagy a fájdalmainkat.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
1: Időjárás.
2: Hétfőn jórészt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan, hogy más által kidobott dolog megtetszett neked?
2: Én emlékszem gyerekkoromra arra, amikor a 80-as évek végén volt egy barátunk, akinek a rokonai Németországban éltek.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: És nagyon sokszor jártak haza hozzájuk, és mindig hozták a jobb-nagyobb cuccokat, és emlékszem, hogy tőlük hallottam először azt, hogy ezt, meg a ruhákat bála számra hozzák haza, mert a Németországban az emberek, amikor lomtalanítanak, meg kísérlet ezek a dolgokat, ott ilyen elképesztő prémium cuccokat dobálnak ki. Tehát mondjuk ott egy ilyen, most nem mondok márkát, mosógép, mert akkor, ami nagyon ment, a mikrohullámos ütő, meg a videomagnó, az utcán dekor, ami működőképes, és tök jó. Ez nálunk azért nem annyira történik meg. És emlékszem a gyerekkoromra, hogy ez a lomtalanítás, meg ez a régi cuccokat felfedezni idegenként, ez mekkora flash. Konkrétan szerintem nekem is vannak olyan cuccaim otthon, amik valaki már megvárt tőle. Én meg azt mondtam rá, hogy ez nekem pont jó lesz, majd elajándékozom a Szabinak.
1: Hát igen.
2: És így lettél, ugye?
1: Na látod, ez például.
3: Volt már olyan az elmúlt években, hogy valami tényleg konkrétan kidobott cucc megtetszett neked, amit el is tudtál esetleg hozni, vagy becsengettél, hogy jó, nem baj, ha elviszem, mert megtetszett.
2: Például volt ilyen, azt hiszem, ilyen bútor darab volt, ilyen hokedli. Például vannak ezek a klasszik ilyen vintage bútorok, amik az ember egy ilyen kidobott bútort, vagy minden bármit, mondjuk az ember kidob, és akkor valaki meg azt mondja, hogy fú, ez baromi jó, ezt lefestem, legyalulom, megpimpelem, és akkor milyen klassz lesz. Ilyen például volt már nekem.
1: Volt.
2: De volt olyan gitár is, amit kidobtak, el volt törve a nyaka, hazavittem, és mondtam, hogy hát ezt kidobom.
1: Tényleg ezt kidobtad? Tényleg? És kidobtad?
2: Nem tudtam ide használni, persze.
1: Akkor benned van, még látod, az ingyen megszerezni.
2: Hát bárcs. Az mindig benne van, persze.
1: Opa, ezt hazaviszem.
2: Nem, egyébként tök, hogy a körforgás, hogy ami nekem már nem, az neked meg mekkora érték.
1: Hát ugye, igen.
2: Ez egy tök jó dolog.
1: Na, és akkor te például miket dobsz ki? Mert lehet, hogy a te kukád például lehet, hogy hát, tele van olyan cuccokkal, hogy más emberek abból boldogan
2: nem
1: lennének.
2: Egyébként nem így van, de ráhibáztál. Most pont egy olyan korszakban vagyok benne, hogy megint selejtezni kéne, mert én felhalmozó vagyok. Én vagyok a felhalmozola, és hogy elképesztő egy év alatt mennyi minden rossz dolgot tudsz felhalmozni, vagy már felesleges dolgokat tudod.
1: Hát az egy dolog, de tulajdonképpen úgy is nézhetjük, hogy az már nem is jár neked, ha nem használod, más használná. Ott van nálad, de nincs használatban, igen. Nem is lesz, előbb-utóbb ki lesz dobva. Máshol az igények már megjelennek, hogy a nagy egészt nézzük, hogy de jó lenne, mondja valaki, egy kisfiú, mondjuk, de jó lenne, apa, egy gitár, és akkor Zola bácsi majd ki fogja dobni jövőre, mert már letört a fele.
2: Igen.
1: És de most még nem dobott ki, mert még tárolod, és ott pedig az igény már megvan, hogy de jó lenne.
2: Így fogok gondolkodni, Szabi, most hazamegyek és
1: garázsvásár.
2: Kidobok mindent.
1: De mit csinálsz egyébként? Tényleg ki is dobsz dolgokat a szemétbe, vagy pedig kiteszed, lomtalanítasz?
2: Nekem az első az ajándékozás.
1: Ajándék.
2: Tehát akinek tudom, hogy esetleg ez jó lehet, annak felajánlom, megkérdezem. A második kör, hogy útjára bocsátom.
1: Hogy?
2: Hát így, amit te mondasz, hogy lomtalanítás, akkor tessék, vigyétek. De nem dobom ki, hanem odarakom, vigyétek. Van ilyen is. Igen, hát berakom, amit tudom, hogy van ilyen baráti csoport, és akkor vagy jusson el valakihez. Három pedig ugye az értékesítés, amikor azt mondod, hogy figyelj, ez még érték, ezt ki nem fogom dobni, mert barom jó. Nekem már nem kell, de azért mert dobjuk meg, kérdez.
1: Akkor lefotózod hirdetést, megteszed?
2: Igen. Nagyon sok ilyen dolgot csináltam, megcsinálok.
1: Igen, de van a szemét. És akkor lényegében van, ami pedig egyszerűen érték, de a te kezed beteszi a kukába.
2: Ez a legnehezebb.
1: De beteszed.
2: De ez nagyon nehéz.
1: Nehéz, de néha a kezed megfogja azt a tárgyat. Oda emeli és beleteszi.
2: Figyelj, Szabi, legyen az, hogy amikor ilyen van, elhívlak hozzánk, és te fogod kidobni. Aha. Mert más dolgát könnyebben dobjuk ki, mint a sajátunkat.
1: Mást könnyebb szidni utána, hogy mert Szabi kidobta.
2: Mekkora egy... Majd ez is.
1: Ugye?
2: De tovább megyek. Mindig apám példája van előttem. Mikor tínédzser voltam, vagy fiatal felnőtt voltam, és mindig elővette egy dobozt. és belebújt, nem, mert elvett egy dobozt, két adta, és benne voltak a gyerekkori dolgaim, amikről azt hittem, hogy már rég kidobták őket, és nem. És minden be volt így rakva, meg csomagolva, és hogy ez áttevődik ránk, ez a fajta viselkedés, vagy gondolkodásmód, hogy elrakom, ez majd 20 év múlva, amikor előveszem, mekkora flash lesz. És ilyen alapon kezdesz el gondolkodni, hogy hát akkor nem dobok ki egy csomó dolgot, mert az még akkor nekem nem, de hát neki még jó lesz.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat például el tudsz képzelni, hogy megveszel valamit, hazaviszed, és aztán kidobod.
2: Hát nyilván volt már rá példa.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: De ez rossz, de ez rossz. Nem jó.
1: Tehát ezt csináljuk egyébként.
2: De ezt csináljuk, csak az a baj, hogy...
1: belegondolni, hogy...
2: Ne, tudod, mi a baj? Elmondom. Na. Van egy termékünk, úgy hívják, hogy ne menjünk messze, mondjuk citromos joghurt. Direktem adok márkát. Rajta van, hogy lejárat a dátum. Az az étel az a másnapján még nem lesz rossz. Nekem ez rossz, hogy az ételt kidobjuk. Nekem az valamint, amikor feleslegesen folyatjuk a vizet.
1: Hát nézd, egyébként ebben a műsorban még évekkel ezelőtt egyszer volt egy vendég, aki mondta, hogy ő mindig azt csinálja, hogy megnyitja a csapot, bevizezi magát, beszappanozza magát.
2: Addig lezárja.
1: Lezárja, és aztán megint leöblinti.
2: Igen.
1: Hát ki csinálja ezt így?
2: Ő.
3: Dolly.
4: Tusolok, és akkor addig, amíg beszappanozza az ember magát.
1: Közben elzárod? Addig elzárom.
4: Elzárom. Addig, amíg én habos nem leszek, addig elzárom. Tehát abszolút erre tanítottak a szüleim.
1: De akkor végül is megveszed a boltban néha a terméket, hazaviszed, beteszed a hűtőbe, egy darabig tárolod, és utána kidobod, megesik veled is.
2: Nem, én csak azt akartam mondani, hogy én ezt beépítettem egy dalszövegbe is, a Republika közös Valódi című dalunkba, ami egyébként nagyjából erről is szól.
1: Hogy és a joghurtos dobozt ne dobd
2: el. Ne dobd ki soha, akkor is, ha lejár, mert rajta van az ár. Nem, de hogy pont benne van egy ilyen sor, hogy nekem a régi, az ugyanolyan épp. Uh-huh. Neked a műanyag, az ugyanaz a kép. Tehát, hogy a régi dolgokat nem kidobni kell, hanem fel kell újítani. Attól az még tök sokat jelenthet. Csak egy kis ráfordítással az még lehet tök menő, meg tök új.
1: És tényleg meg is teszed, azt mondtad a bútorokkal kapcsolatban is. Igen. Néha, akkor te konkrét saját kézzel megteszed.
2: Igen.
1: Néha.
2: Most hogy... tavaly is csináltam meg két ilyen hokedlit, amit előbb említettem is. Uh-huh. Volt két régi ilyen hokedli, ilyen kopottas, hogy minden, de meg volt ez a vintage hangulata, és hogy megcsináltam ilyen tök szépre. És hogy ilyen krémbarnás, fehéres színt kapott, és nagyon szép.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már, hogy téged dobtak ki, te lettél valakinek szemét.
2: De szemét.
1: Így
2: eképpen.
1: Nem. Hát nevetünk rajta, de lehet, hogy tényleg pont
2: hát
1: így. Nem,
2: hát ha figyelj, ha lehet így fogalmazni.
1: Hát, lehet.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: Nekem nagyon sok munkahelyem volt, én mindig munkahelyemen felmondtam. És egyetlen egy munkahelyemen nem mondtam fel, ahonnan kirúgtak.
1: Illetve.
2: Akarom mondani, nagyon szomorú. Tehát, hogy egyetlen egy munkahelyemre rúgtak ki, és párkapcsolatban még például nem volt ilyen. Ez tök érdekes dolog, hogy amúgy ez nem is jó érzés. Tehát, hogy azért ezt is most leszögezem.
1: Hát ezt nem tudod.
2: Azt leszögezem, hogy ha valaki azt gondolja, hogy egy párkapcsolatnak úgy lehet jól kijönni, mert hogy mindig te vagy, aki szakítasz, az nem jó.
1: Lelki értelemben miket dobtál ki eddig az életedben?
2: Ez egy nagyon jó, és egyben nagyon mély téma. Én azt gondolom, hogy sok mindent még nem. Sokkal több dolgot kellett volna kidobnom már szerintem, mint amit megtartottam magamnak. Ez egyik. Inkább úgy próbálom ezt felfogni, hogy vannak olyan hibák, amiket elkövettem. Több minden értelemben érzelmileg, szakmailag, kapcsolati témában, vagy akár kommunikációban. Részint az ember ezeket bánja, kettő pedig nem bánja, mert ezek is az embert építik. Van egy mém, ami a Facebookon terjeng egy ideje, azt hiszem, hogy két kép van egymás mellé rakva, és az egyik kép az, amikor valaki a másikat így nagyon kellemesen hallgatja, és azt hiszem, egy Tom és Jerry is rajzfilmben megcsinálva a két képen, és azt hiszem, hogy az van, hogy az egyik képen valaki, azt hiszem, a Tom vagy a Jerry hallgatja a másikat, a másik oldalon pedig ki van itt az ajtó, és így mutatja a kijáratot. És az a kép, hogy régen, mikor mindenkinek minden hülyeségét meghallgattam, ma pedig már szavaztok.
1: Na.
2: Tehát, hogy ez nagyon jó egyébként ilyen kifejező szempontból, hogy lehet, hogy el kell jutni arra a pontra, amikor az embernek egy csomó dolgot, és csomó mindenkit egyébként így ott az ajtó. Jó napot kívánok, örülök, hogy találkoztunk, de nem. Ezt nagyon nehéz megtenni akkor, hogyha a személyiségedből fakadóan te inkább vagy megértő, mint elutasító.
1: Barátságos és hát kedves. Tovább megyek.
2: Nem, maradj még egy dolog.
1: De tényleg gondolatban tényleg tovább megyek, hogy van az, amikor nem az ajtót nyitom, hogy tessék kimenni, hanem én magam megyek ki. Azt mondom, hogy...
2: Ez egy nagyon jó.
1: Viszlát.
2: Ez nagyon jó, és ezt kéne sokkal többször csinálni az embernek. Ez így van.
1: Akkor hát?
2: Akkor hát! Szervusz, kérlek! Köszönöm!
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Más által kidobott dolog volt már, hogy megtetszett neked?
2: Hát lomtalanításoknál azért elgondolkodik az ember, hogy...
1: Jössz, mész és meglátsz mondjuk valamit úgy, vagy?
2: Hát igen, de azért vannak nálam gyorsabb, ügyesebb delikvensek, akik már rajta ülnek.
1: De az érzés az megvan, ahogy jársz, kelsz, látsz egy lomtalanítást és meglátsz valami jó cuccot ott.
2: Abszolút, hát...
3: Fehér Balázs, zenész.
2: Bár mondom, nem vagyok egy ilyen nagy szarka, vannak cimboráim, akik egyébként jómódúak és imádnak így rá.
1: Szarkát mondtál?
2: Szarkát.
1: Hát ezek csak az elejét hallottam, csak
2: így. Igen. Lecsap ezekre a lomtalanításon, ezért csillogó-villogó cuccokra. Én nekem ez kicsit olyan ciki, én egy ilyen izésztoriból jövök.
1: Hát igen, de mégis meg tudnád tenni, ha tényleg mész, és egyszer csak meglátod, hogy mentek mondjuk az autó, és ott van valami kitéve, és nézed, hogy úristen, senki nincs ott, gyorsan tolass vissza. Visszamentek, és kipattansz, és mész oda, és akkor fut egy másik ember, és hagyja, az az enyém.
2: Nem, szerintem ilyen, tehát én nem nagyon találkozom ilyen helyzetekkel az életem, hogy őrre mennék valami tárgyért, mert hogy nekem az rohadtul kell. De nyilván vannak olyan dolgok, amiket szívesen tudnék a magaménak. De ezt nem a szemétből, tehát ilyenek nem fordulnak.
1: Nem szoktál kukázni.
2: Nem szoktam kukázni. Szóval és köszönöm. Én valahogy így mindig is azért valamilyen szinten értékeltem azt, amin van, mert hiába voltunk, nőttünk fel jó módban azért, én saját magamnak kerestem a pénzemet viszonylag fiatal korom óta. Kidobott pénz olyan volt, persze, volt olyan.
1: Tényleg a pénz.
2: Pénz, kidobott ki. Pénz. Hát az volt
1: azt
2: sok.
1: Kidobtuk.
2: Igen, de nem úgy effektív fogtam ezt a kötegizét, beraktam, vagy bevágtam a szemétbe. De olyan volt, hogy megkaptam az első fizetésemet, mondjuk 400 000 forintot ezelőtt, nem tudom, 20 akárhány évvel, amikor 10. éves voltam, és akkor 3 hét alatt elbuliztam. Hát ilyen kidobott pénz, ilyen volt, persze. Most már sokkal kevésbé kell, hogy pazaroljak, meg kell, hogy mutassam, és így több marad.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már olyan, hogy téged dobtak ki? Hogy te lettél valakinek a szemét?
2: Volt, persze. Nem is egyszer volt.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És valahogy ez ilyen mindig visszatérő motivum volt az életemben, és ez is inspirálta, hogy elkezdik azon gondolkozni, hogy miért kerülök mindig ebbe a helyzetbe. Hiába teszek meg mindent, mégis valaki szemetévé válok mindig. És akkor ezen elindult a meditálás, a gondolkodás, és végül megértettem, hogy ez miért történik. Úgyhogy így fel is tudott oldódni.
1: Megmondod? Vagy ez így elmondható? Hogy...
2: Persze, azért, mert a kontrollmániám miatt szerettem volna egy olyan forgatókönyvet írni a saját életemre, ami hiába szörnyű, de legalább tudom a végét. És ezzel nyugtatom magamat, hogy... És vannak ilyen végmondataim, ilyen nagy... Minden nők. És hogy ők tehetnek mindenről, és hogy én nem vagyok elég, meg én mindent megteszek, de ez sem elég.
1: Ilyenek voltak benned akkor?
2: Persze. Volt egy csomag, amit átvettem, és én is eljátszottam a saját.
1: Egyébként barátoktól vetted át, vagy kortársaktól?
2: Család, barátok. A kollektív tudatban rengeteg ilyen merítési lehetőség van. Nekem ez volt, ami szimpatikus volt valami miatt, hogy ez volt ugye apám színházi léte miatt, ami engem nagyon vonzott, egyébként a legdrámaibb, öcsémnek egyébként kevésbé drámaibb sztoria van, vagy lehet, hogy neki az a drámai, de én ezt választottam, és elkezdtem ezt vizsgálni, ezt a történetet, hogy ez mennyire stimmel, mennyire szeretném én ezt folytatni, mennyire szimpatikus nekem ez a szerep, és mennyire merem ezt elengedni, hogy beleugorjak valami teljesen ismeretlenbe, de úgy döntöttem, hogy beleugrok valami teljesen ismeretlenbe, és elhagyom a jól ismert kényelmes szenvedést, ahol mutogathatok másokra, és az volt kényelmes több szempontból. Én ezt nem szerettem volna folytatni, hanem egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy milyen az ezen kívüli élet.
1: Ez van most az ezen kívül.
2: Én ezt nem szerettem volna folytatni, hanem egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy milyen az ezen kívül.

0: és direkt azért mutogattad ott magad, így is lehetne nézni, hogy az a lányoknak tetszen. Az ellenkező nem tetszését kellett kiváltanod ott. Meg hát tulajdonképpen tetszeni kellett mindenkinek.
1: Mindenkinek. Igen, egy ilyen átfogóbb dolgot éreztem ebben, nem volt ez nagyon nemekre leosztva.
0: De a nők pedig nyilván akartak megkaparintani téged.
1: Bizony.
0: És akkor valószínűleg ezt is megszokhattad, hogy ez megtörténik.
1: Abszolút. Megszoktam ezeket a dolgokat, könnyen meg lehet szokni, hogy ezek mindenki által vágyott dolgok. És hát nekem is tök jó volt egy darabig, amíg ebben észre vettem mindenféle anomáliát, és aztán ugyanúgy, mint bármit, megszoktam, és már nem volt olyan nagy értéke számomra, ami mindennapossá vált.
0: Most szemétről beszéltünk, egyébként lelki szemetes láda, te vagy.
1: Azt gondolom, hogy különböző helyzetekben voltam, mint segítő, amit most megtaláltam, azt a stabilitást és komfortot abban a pozícióban, ahol én segíteni tudok a másiknak, az, hogy egy olyan higgadtsággal és lelki biztonsággal hallgatlak téged végig, és nem feltétlenül gondolom, hogy át kell vennem a nyomorodat ahhoz, sőt, ha átveszem a nyomorodat, még kevésbé látom tisztán a helyzetet, és még kevésbé tudok effektíven segíteni neked. Tehát sok szörnyű próbálkozás után jutottam el ide, amit most mondok. Szerintem nem tudsz átdobni belém olyan dolgot, ami egyébként bennem ne lenne meg. Tehát, hogyha mondjuk te arról beszélsz, hogy mennyire szenvedsz attól, hogy mondjuk a szégyentől, mert elkövettél egy hibát, és mondjuk az a szégyen megjelenik bennem is, akkor ez nekem az empátia. És mivel én tudok mit kezdeni a saját szégyenemmel, azért el tudom neked mondani, hogy mit tudsz kezdeni a te szégyeneddel. És így lesz a lelki szemetes ládából egy segítő-segített kapcsolat, ami bármikor megfordulhat.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelki értelemben miket dobtál ki az életedből eddig?
2: Szerintem a hazugságnak van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy minden többet foglalkozok az igazsággal, vagy minden többet vagyok őszinte magammal, a hazugság annál irrelevánsabb.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És annál kevesebb ereje van, és így... De a végén egy ilyen teljesen ilyen, egy ilyen jelentéktelen kis ilyen, nem vagyok, hazudtál, nekem hazudtál, hanem egy ilyen, figyelj, most ez hazudtam, most ez kamu volt, bocs. Már megint több próbálok lenni, mint ami vagyok. És tudom, hogy ez szánalmas, de ez van. Hát ahonnan én jövök, onnan az, a hazugságot azt nagy kanállal zabáltam a hazugságot. Tehát ahhoz képest, ami most van például, az Eszternek például olyan detektora van, hogy egy másodperc, de már mondom ki, és már tudom, hogy hazugság. Tehát, de hogy volt egy olyan szakasz az életemnek, amikor tudtam, hogy minden mondat, amit kimondok, hazugság. De hát akkor is beszélnem kellett. Mert hogy ezt is, a hazugságot úgy tudod eltüntetni, hogy expozálod, tehát kimondod. És akkor érzed, hogy egyre jobban reagálsz rá, mármint egyre inkább vagy rezisztens a hazugsággal, egyre inkább vágyod az igazságot, ez pedig rohadt sok hazugság kell.
1: Jut még eszedbe olyan ilyen lelki dolog, amit letettél, kidobtál, megváltoztattál, abba hagytál?
2: Azt a rengeteg fölösleges jópofizást, tök vicces, mert így találkozom olyan emberekkel, akikkel régen folyamatos, iszonyat felszínes beszélgetésekben, válveregetésekben, ezekben voltam. És akkor mondjuk elkezdi ugyanazt mondani, mondjuk az illető, és akkor visszakérdezek. És akkor ez rettentő kellemetlen, mert ugye én megállítom abba a dologba, amit ő évek óta csinál, és akkor megkérdezem, hogy ez hogy értette, vagy valami, és mindenféle reakcióval találkozom, valaki tökre érdeklődik, és próbálja elmagyarázni, és megérteni ő is, hogy miket beszél.
1: Aztán van, aki pedig elmegy, és mondja, nem érdekes, jó, örülök, hogy találkoztunk, szia!
2: Tehát nincs fel a számom, nem vagy majd SMS-be rádírom. Szóval szerintem a hazugságokkal járó dolgokba beletartozik szinte az összes lelki szemét, mert egyszerűen nem csinálok magamnak fölösleges munkát. A hazudozás az fölösleges. Egyrészt úgy is kiderül, teljesen mindegy, miről van szó, hogy most átcseszel-e valakit lóvéval, vagy felülmagasztalod magad, vagy... De tehát, hogy mondok még, bár már nagyon rég nem mondtam, de ez egy hajlamom volt, hogy nagyot mondani. Főleg azóta, mióta a pozícióm már azért nem olyan, mint régen, és akkor még... De hát akkor, és akkor múltkor mondtam, hogy az egyik haverom mondja, hát ez kamu. Mondja nekem a... De hogy is, mert az... És akkor negyed óramban mondtam, hogy figyelj, tudod mit, igazad volt, kamusztam. Nem így volt, hanem volt egy sztori, és rápakoltam még valamit, de az kamu volt. És akkor így rám nézett a baj, és mondja, te mennyire aranyos vagy. Tehát, hogy ez jön, ez van, hogyha kiderül a hazugság, és hogyha te bevallod, akkor ez a szimpatikusabb lesz az embereknek.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Reklám következik.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: Reklámot hallottál.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
10: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
11: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
4: Időjárás.
11: Hétfőn jórészt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.

királyi pecsét és a levendula illata. Ha van település, ahol a történelem nem csak ott volt régen, hanem ma is konkrétan a lábad alatt kocog, az Tihany. Itt nem kell sokáig keresni a múltat. Elég felnézni a domb tetejére, ahol a bencés apátság tornyai úgy állnak ört, mintha még mindig figyelnék, ki érkezik a faluba, és milyen sztorival. Az apátság alapítása az 1055-ös évekhez kötődik, első András király nevéhez. De most jön az igazi történelmi csavar. Az alapító levélben ott a híres mondattöredék is. Fehérvárra menő hadi útra. Egyetlen sor, és már is megérzed, mennyire élő tud lenni egy 1000 éves papír. Az apátság altemploma külön fejezet. Nem csillog-villog, hanem halkan, komoly, mint egy régi családi fotóalbum. Itt nyugszik első András király, és ettől a helynek van egy sajátos, méltóságteljes súlya. A 18. századi barokk átépítések új ruhát adtak a templomnak és a kolostornak, de a lényeg, a régi Tihany ott maradt a kövekben. A falak nem kiabálnak, csak emlékeznek, és ez a csöndes emlékezés az, amitől az ember óhatatlanul harkabra veszi a hangját, még akkor is, ha amúgy pörgős napja van. Tihanyban valahogy természetes, hogy a tekintet felmegy a tornyokra, aztán vissza a földre, a macskakűre, mintha a falu azt mondaná, nézd meg egyszerre a magasat és a hétköznapit. A település vallásos arca persze nem csak az apátságban él. A kálvária stációi, a domboldali utak, a kisebb kápolnák és a temetők nyugalma mind ugyanabba az irányba mutat. Itt a csendnek van tere. A bencés rend imádkozz és dolgozz ritmusa nem idézet, hanem tempó. Érezni a rendezett udvarokban, a lassabb léptekben, abban is, ahogy a falu képes egyszerre vendégszerető és visszafogott lenni. Nem talakszik rád a hangulat. És ha már hangulat, Tihanyban a táj is mesél, csak nem harsányan, hanem geológiai nyelven. A belső tó környékén a vulkáni múlt nyomai olyan természetesek, mintha mindig is így lett volna, pedig itt egykor a föld belső energiája rendezett hatalmas műsort. A gejzírkúpok, a különös kőformák, a domboldalak élesebb kontúrjai mind arról beszélnek, hogy ez a hely nem díszlet, hanem karakter. Mintha a természet is azt mondaná, legyen szép, de legyen benne csavar is. És ebben Tihany verhetetlen. Egyszerre szelíd és határozott, egyszerre idilli és kicsit vad. A tihanyi vízhang legendája ehhez a karakterhez tapad, mint egy régi becenév, amit mindenki ismer. Akárhogy is változott az idők során, a kifejezés ma is olyan, mint egy helyi varázsszó. Kimondod és már látod is magad előtt a domboldalt, a kiáltást, a választ. A faluban sétálva amúgy is sok a kis rítus. A macskaköves utcák, a régi parasztházak fehér falai, a kerítések mögül kikandikáló muskátli, a kapuk előtt álló padok. Olyan, mintha Tihany tudná, hogy a hangulathoz a részletek adják a díszletet, és a díszlet soha nem csak háttér. A hagyományok közül a levendula a legismertebb. A tihanyi levendula története az 1920-as évek közepén indul, amikor Bitter a gyula gyógynövény szakértő Franciaországból hozott szaporítóanyaggal nagyobb ültetvényt telepített apátsági bérelt területen. Innen nőtt ki az a világ, amely ma illatokban, helyi termékekben és közösségi programokban ér tovább. Nyár elején a faluban levendulás ízek, kézműves portékák, apró udvarok és kiállítások váltják egymást, és közben a helyiek ugyanazzal a nyugalommal teszik a dolgukat, mintha ez mindig is így lett volna. A levendula itt nem dekor, hanem helyi identitás. Tihany nem csak nyáron tud emlékezetes lenni. Ősszel előkerül a látott hal, a garda. A garda halászatnak évszázados múltja van, és Tihanyban azért válhatott igazi specialitássá, mert a vízközeli dombokról jól megfigyelhető volt a halrajok mozgása. A hegyen járó figyelte a jeleket, a többiek pedig készültek a fogásra. Ma ennek a hagyománynak emléket állít a Gardália, amikor a település egyszerre lesz gasztronómia, néprajz és élő történelem. Ilyenkor nem csak kóstolsz és nézelődsz, hanem belehallgatsz abba, hogyan szerveződött régen a munka, a közösség, a túlélés, és ebből mi maradt meg ma. A falu világi története is sűrű. Tihany évszázadokon át nem csak vallási központ volt, hanem élő közösség. Halászokkal, földművesekkel, kézművesekkel.
A népi építészet ma sem múzeumi díszlet. Sok ház formáján, udvarain, kerítésein még mindig látni a tihanyi rendet. Azt a fajta gondosságot, ami nem hivalkodik, csak pontos. Egy apró porta, egy kis kert, egy szőlőlugas, és már is érzed, hogy itt a hétköznap is kultúra. Tihanyban a múlt nem vitrin, hanem használatban lévő tudás. És amikor a nap lemegy a dombok mögé, Tihany nem lesz csak egy esti séta. Inkább egy halk lezárás. A tornyok árnyéka hosszabb, a kövek hűvösebbek, a levegőben pedig ott marad a levendula és a történelem.

Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastélyi, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: szépek.
1: Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyar fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik fő színtere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat. Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

Már a település neve hallatán is érzel. Itt a történelem nem elmélet, mindinkább panoráma. A hegy tetején álló vár egyszerre díszlet és tanú. Szigligetben van valami nagyon időálló. Ugyanazon a pár négyzetkilométeren megkapod a középkori védekezés nagy gesztusát és egy romos torony egészen halk, személyes történetét. Kétféle múlt, kétféle hang. Az egyik fenn a hegyen kiabál a panorámával, a másik lent inkább suttog. A szigligeti vár története a 13. század közepéig nyúlik vissza. IV. Béla király 1260-ban oklevélben adományozta Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek várépítés céljára, és a vár a tatárjárás utáni korszak biztosítékai közé tartozott. Erődítések, menedék, védelem. Nem romantika volt, hanem túlélési stratégia. A helyszín sem véletlen. A hegyet egykor mocsaras részek is védték, szóval a természet eleve adott egy ingyen biztonsági csomagot. Erre jött rá a kőfal és a torony. A vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy 1262-ben csere útján meg is szerezte. Így a krónikások szerint a vár később királyi várrá is vált, és az évszázadok során megélte a magyar történelem hullámait, hatalmi váltásokat, háborús időket, ostromok emlékét. Szigligeten a kő nem csak kő, hanem üzenet. Itt emberek döntöttek sorsokról. Itt örködtek. Itt féltek. Itt reméltek. A várudvarban sétálva ezt a feszültséget érzed, még akkor is, ha ma már inkább mosolyok és fényképek járnak fel a lépcsőkön. A település egyik nagy erénye, hogy a várat nem hagyta közömbös romnak, hanem élőhelyszínné tette. Hagyományőrző napok, haditorna bemutatók, korabeli zene, kézműves foglalkozások. A múlt itt nem csak információ, hanem érmény. Szigliget másik különleges történelmi pontja az abasi templomrom, amelyet a helyiek csonkatoronyként is emlegetnek. Egy középkori templom maradványa, amely a források szerint a Mindenszentek tiszteletére épült, és már egy 1420-as határjárás is elhagyott településről beszél a környéken. 1550-re a templom a faluval együtt romos volt, később pedig a köveit sokszor széthorták építkezésekhez. A rom éten maradt tornya és a hozzá kapcsolódó történetek egy másik fajta időérményt adnak. Nem a nagy vár monumentális erejét, hanem a középkori falu mindennapjainak csendjét. A templom romnál az ember szinte automatikusan halkabb lesz, mert érzi, hogy itt egyszer régi imák hangzottak el, és a kövek valamiért még mindig emlékeznek rájuk. A település hagyományai szorosan kapcsolódnak a hegyhez, a munkához és az ünnepekhez. A szüreti időszak Szigligeten is közösségi rítus. Nem csak szőlő, hanem találkozás, készülődés, vendéglátás. A helyiek tudják, hogy a közösség nem magától értetődő, hanem gondozni kell, mint a kertet. Ezért a település eseményei nem pusztán programok, hanem összekötések. Alkalmak, amikor a falu újra meg újra megerősíti, hogy együtt van. Szigligetben különös, hogy a történelem és a hétköznap milyen jól elfér egymás mellett. A vár árnyéka mellett ott vannak a kiskertek, a régi házak, a kapuk mögötti udvarok, a falusi rend. A nap végén, amikor a vár körül csendesedik a hegy, Szigliget különösen erős. A kövek hűlnek, a település hangja halkul, és te egyszer csak rájössz. Ez a falu nem attól nagy, hogy magasra épített, hanem attól, hogy hosszú ideje tartja a saját történetét. Egy várfal, egy romtorony. Ez Szigliget.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
0: Időjárás.
1: Hétfőn jórészt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.

Badacsony Tomaj. Hímfisorok, keresztek és a hegy alatti élet. Badacsony Tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A Tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony Tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazaltoszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony Tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándok hely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony Tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állítatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony Tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony Tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony Tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászonnyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pincevilág az egyik legfontosabb. Badacsony Tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony Tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony Tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony Tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsony-hegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony Tomaj. Természet, örökség, ízek.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Balatonarmádi. Vörös kövek, erődített falak, szecessziós imák. Balatonalmádi olyan város, amelyik több település részből rakta össze a saját személyiségét, és ettől különösen réteges. Ha egyetlen történelmi pillanatot kéne kiemelni, akkor Almádi neve először 1493-ban bukkan fel írásban, méghozzá nagyon Balatonfelvidéki módon. Szőlő és adásvétel kapcsán. A szőlőművelés évszázadokon át meghatározó volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balatonalmádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Meggyaszai István tervei alapján. Aki látta már, azt tudja, ez nem csak egy templom, hanem építészeti állítás. Magyaros, szecessziós formák, különleges szerkezet és a helyi vörös homokkő karaktere, ami a falaknak saját színt és melegséget ad. A templom egyszerre modern és hagyománytisztelő, és ez a kettősség jól illik Almádihoz is. Egy város, amelyik szereti a múltat, de nem ragad bele, inkább tovább bírja. A városban van egy kisebb, mégis sokat mondó szent hely is, a Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balatonalmádi történelme persze nem csak egyháztörténet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a város részek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balatonalmádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy riviérás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza Balatonalmádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napirend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a Na jó, maradjunk még című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balatonalmádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Anton Boglár. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, Boglárnak is van koronája. Úgyhogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantusz János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült, neogótikus stílusban, Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozóhely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú vízforrások miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagybetűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bál. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon porossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni séták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv. Néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős. Ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építtetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A várostörténet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy névatáblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami, mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.
Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagor sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
0: Időjárás.
1: Hétfőn jórészt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott, ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabolcs-Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy éppen mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba. Hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
2: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanása, az pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C20-C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített betonkeménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy veszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatói is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy a szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1%. Ról beszélünk.
1: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
2: Így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata. De azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága. Ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintjük, hogy ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig. És tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor az tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszhatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németország, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomban odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen teljesítmény nélküli figurák tömegét, CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy pontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van ez az Európai Média Szabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan. Igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény is nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer, immunrendszer szinten beteg, nem fogunk tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban, tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
1: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
2: Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíjban, amilyen ostor csapásként érné a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egy egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésbe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
1: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
2: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adomány alapon működik, nem tudom, de a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas vizé, a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormány döntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most 0 átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérnél, bármilyen szerződésről nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy perre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett sort soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert ebben nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget és az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a két, a CDF és az ARD, együttesen erősebb, mint a Proziban és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a Kelle köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-öt 6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdon, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
1: Azt ott volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, igen, ugye ez nagy különbség, de... hogy ott van következménye.
2: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-n vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most egy próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-5-27%, és akkor mondjuk egy RTL meg 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg a angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tudott talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, és néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pionírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platform rendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény a szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobbján így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen. Nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik a hírszolgáltatásban, meg masszívan különbözik ebben, nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát oda mész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az első kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami oda illik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném, szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Miért mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell? Hát le lettünk betegítve, nem igaz?
1: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagy mértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
2: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az a középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, össze tudtak fogni, és fölépült a város. Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni és utolélerőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
1: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Gulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
2: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy a megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a köztévia, közmédia kellett volna valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották, hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy egy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni, hogyan tud bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nincs jogom, hogy ilyen több eszem első személyre beszéljek. Behoz a tudatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
1: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTVL reklám idejét, illetve az online média felületeit is. Akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormány közeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
2: Hát nyilván ez alig ha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a Sales House is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
1: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
2: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb, annak voltam a főigazgató, a kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd, tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
2: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért milyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebbe valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy, akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszagnézetté letenni, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy barom izgalmas, szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége lesz. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
1: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
2: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolg közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész média rendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanatra a YouTube-ra, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki, meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 15-10-15% plusz, ott az urnáknál. Ezek szerintem a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy, a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá a nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egészet?
2: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
1: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
2: Ugyanaz a véleményem, mint neked, tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartok, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek

0: akiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az mármint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
1: Kitiltott emberek, igen.
0: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a ott több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy hát nem emeltek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ezért elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent, tehát hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem, de hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat. Az egy elég szar élmény, tehát hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy, vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható és életbevágóan szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott úci ki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kit ültesz be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el emellett, mert ez nagyon lényeges.
1: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
0: Most ez
1: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
0: elindultam, régen. És igen, 200 szavazattal maradtam le, végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlen értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, hogy szakmai vezérigazgató helyettesként mindenképpen teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
1: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt
0: de,
1: azért.
0: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsort létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombázták, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba

0: húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét is. Nekem pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később amikor átmentem az utóbbi 10 évben ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni, és tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha azt mondom, beszélünk erről, és jaj, én nem, igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
1: Jelezte-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
0: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is meg van némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebbe a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártóhatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
0: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat nyilván egy hogyan több rétegű szűrés után végül is a miniszternek rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézésre teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor egy főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízzunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abban részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlenül rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben, van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalom is, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy macska, valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
0: Abszolút, abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor oda mentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most ne arra, hogy a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire, ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját, elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk, jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai a világ történéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagy formátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcs, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a Média1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a Média1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a Média1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva átjövünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reklám következik.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés

0: 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kis filmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát, a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papp Endre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papp Endre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
2: Időjárás.
5: Hétfőn jórészt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
7: Van-e keresnivalója jogosan annak, akinek az autóján az újra fényezett részen egyszerűen elkezdett felnarancsosodni a dukkó? Milyen fogyasztóvédelmi szabályok vonatkozhatnak az ilyen esetekre? Igaz-e, hogy fél év után már nem lehet semmit tenni? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ráfizetett a Temu. Mondhatni a recept mindig unosuntalan, ugyanaz. Kamu árleszállítások, sürgető felugró szövegek, és még sorolhatnám szinte vég nélkül tovább. Már egy korábbi műsorban beszéltünk róla, hogy vizsgálódik a GVH a Temu házatáján, de nem is hiába. Lezárult a vizsgálat, komoly büntetést kaptak, ám ezúttal azok is kapnak vissza pénzt, akik tőlük vásároltak, vagyis a vásárlóik voltak. Ez mindenképpen jó hír, mondjuk is a részleteket. Üdülési jog. Van, aki a két szó hallatán már hangos jajákolásba kezd. Ők bizony már tudnak valamit, leginkább azt, hogy jól belemásztak valamibe, amiből egyszerűen nem vezet kijárat. Aztán már így is alig van parkolóautomata, de a hírek szerint még a meglévőket is meg fogják szüntetni a nyár folyamán. Megtehetik-e ezt, hisz nem köteles senki okos telefonnal járni. Mi lesz velük? Milyen kilátásuk lehet? És ha még marad időnk, akkor fogunk beszélgetni egy újfajta kibercsalásról, ami dívik mostanában. Én azt mondom, hogy ez az eddigi legesleg pofátlanabb. Hogy miért gondolom ezt, higgyék el, a mai műsorból azonnal kiderül. Ezek lesznek tehát a témák, már is kezdünk. Nem először is, szerintem nem is utoljára vizsgált és büntetett a gazdasági versenyhivatal úgynevezett étrend kiegészítők miatt. Szerintem egyébként nagyon, hát hogy mondjam, szemét dolog, hogy olyat árulnak sok helyen, ami hát nem túl alátámasztott, hogy tényleg jó hatása van. A másik oldala a dolognak pedig az, hogy mi nagyon szeretünk hiszékenyek lenni, mert szeretnénk egészségesek lenni, szeretnénk meggyógyulni. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője már itt van. Szia!
8: Szia, szia!
7: Köszönöm. És megkértem, hogy ezt a történetet, ezt a konkrétumot a legutóbb utolsót, de hát tudom, hogy van sok, beszéljük már végig.
8: Igen, valóban gyakran kerülnek a gazdasági versenyhivatal látókörében ilyen ügyek, amikor főleg az online térben árulnak különböző étrendkiegészítőket cégek, és nagyon látványos weboldalokon próbálnak eladni a fogyasztóknak különböző termékeket, és ezzel több probléma is van. Egyrészt ugye ezek a termékek, ezek hivatalosan élelmiszernek minősülnek, tehát nem gyógyszerek, ezért nem lehet nekik egészségre vagy gyógyhatásra vonatkozó állításokat tenni. Ugye ebben a konkrét ügyben is, amit most indított még csak a gazdasági versenyhivatal, ebben még nem jártunk el, még itt nincs szankció, és igazából itt még nyilván az ártatlanság véleme mindig megilleti a vállalkozásokat, és ezért mindig elmondjuk, hogy önmagában az ügyindítás még nem jelenti azt, hogy elkövették a jogsértést.
7: Fogadjuk, bármibe fogadok veled, hogy nagyon találtam.
8: De hát igen, én sem fogadnék ebben nagy tétben, hiszen amikor egy ügyet indítunk, akkor már nagyon megalapozott gyanúval rendelkezünk arra vonatkozóan. Igen. Főleg ugye itt az online térben minden visszakövethető, a kollégáim rendelkeznek olyan technikákkal, amivel akár a törölt honlapokat is, vagy a megváltoztatott honlapokat is vissza tudják keresni, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt mi volt azon a honlapon, és milyen üzenetek voltak. Tehát nem lehet igazából semmit elrejteni előlünk. És itt az a gyanú merült föl, hogy ez a cég, ez az iHerb nevű cég, ez egy hollandiai vállalkozás, amerikai gyökerekkel rendelkezik, tehát az anyavállalata amerikai. Ezért a GVH is mind a hollandiai, tehát az Európában működő céggel, illetve az amerikai anyavállalattal szemben is megindította ezt az eljárását. És az a gyanú, hogy ezek a cégek jogszerűtlenül alkalmaznak egészségre vonatkozó gyógyhatást tulajdonító állításokat. Például azt mondják egyes termékeikről, hogy hozzájárulnak a szív és az agy egészségének a megőrzéséhez.
7: De jó lenne, igaz.
8: Semlegesítik az úgynevezett szabad gyököket, jelentsen ez bármit. Vagy például gyógynövényes fájdalomcsillapítókat alkalmaznak, és ugye a fájdalomcsillapító hatás csak bejegyzett, bevizsgált, engedélyezett gyógyszereknek lehet tulajdonítani Magyarországon. Illetve az a gyanú is felmerült, hogy bizonyos termékeket úgy forgalmaznak egyébként ételkiegészítőként, hogy azoknak a bejelentése nem történt meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz, ugye be kell jelenteni ezeket a termékeket, tehát gyakorlatilag jogszerűtlen forgalmazást is megvalósítanak a magyar piacon. Ezért a GVH most nagyon alaposan megvizsgálja, hogy ezek a cégek, ezek valójában milyen tevékenységet folytatnak, És amennyiben jogsértő ez a tevékenység, nagyon szigorúan el fog járni a GVH. Minden esetben nagyon szigorúan járunk el, hiszen az a gyógyhatás tulajdonító készítmények esetében ott mindig felmerülnek a sérülékeny fogyasztói csoportok, tehát gyakran ilyen termékeket azok vásárolnak, akik idősebbek, vagy betegek, vagy megoldást keresnek valami problémájukra, vagy nem tudom, hosszú ideje tartó migrényük van, és ezt próbálják enyhíteni, vagy a családjukban volt mondjuk szív- és érrendszeri betegség, és ezért próbálnak bizonyos szereket beszedni, akár a szívbetegségek megelőzése érdekében. Ez mindig egy nagyon súlyos ügy, hiszen ezeket a fogyasztókat sokkal könnyebb megtéveszteni, becsapni ilyen esetekben. Ezért alapvetően azt tanácsoljuk a fogyasztóknak, hogy bármilyen ilyen egészségükre pozitívan ható készítményt szeretnének igénybe venni, akkor orvossal, háziorvossal mindig konzultáljanak, és kérjék ki az orvos tanácsát.
7: Ha jól emlékszem, már x-szer megbüntettetek ilyen miatt különböző cégeket.
8: Gyakran van ilyen, hát ugye tele van az internet, meg ha valaki a közösségi médiában felmegy, és mondjuk rákeres valaki bármilyen az egészségvel összefüggő kifejezésre, akkor utána dőlnek rá az ilyen célzott targetált hirdetések az adott
7: problémára. De akkor mi az, amivel meg tudom állapítani, hogy ez valóban bevizsgált, ez valóban nem kamut, tehát ha fölmegyek a honlapjukra, mit nézek meg?
8: Hát egyrészt ugye maga a népegészségügyi intézetek a honlapján vannak az engedélyezett termékeknek a listája.
7: Tehát ott van egy
8: a hivatalos hatóságoknak van egy gyógyszerkereső, vagy egy termékkereső, amiben meg lehet nézni, hogy ezek a termékek, ezek engedélyezve vannak-e Magyarországon. Ezt mindenképpen elsőként ellenőrizni kell, hogy ezt meg kell tenni. A másik, hogy nézzük meg, hogy mi honnan rendelünk. Ugye ezek a webshopok, ezek gyakran nem rendelkeznek magyar elérhetőséggel, magyar ügyfelszolgálattal. Innentől kezdve abban se lehetünk biztosak, hogy lehet, hogy valahol külföldön egyébként engedélyezve vannak, vagy rendelkeznek bármilyen engedéllyel, de ugye hát korábbi adásokban volt szó olyan területekről, amikor valami nemzeti hatáskörben van egyébként egy adott szolgáltatás vagy kereskedelmi tevékenységnek az engedélyezése. Itt is eltérő szabályok lehetnek egyébként, akár az Európai Unióban, vagy az Európai Unión kívül. Tehát ha az Európai Unión kívülről rendelünk ilyen termékeket, akkor nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Gyakorlatilag abban sem lehetünk biztosak, hogy mi van abban a termékben valójában. Tehát itt komoly egészségügyi kockázatokkal nézünk szembe, ezért mindenkit nagyon-nagyon óvaintünk attól, hogy az internetről bármilyen, hát ilyen gyógyszernek tűnő, vagy gyógyhatású készítménynek tűnő szereket rendeljenek.
7: Pedig nem ritka, viszont Ejtman Norbert is itt van, aki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és aki nagyon jó, hogy csatlakozni akar ehhez a beszélgetéshez. Szia!
9: Szia, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, Bálint említette ugye a vállalkozásokat, webshopokat. Itt az a durva, hogy már nem is csak vállalkozások árusítanak ilyeneket, hanem kifejezetten például influencerek is a közösségi médiában, és nem is csak reklámozzák, tehát mondjuk ők kapnak valamit, hogy reklámoznak egy terméket, hanem ők forgalmazzák, idézőjelesen mondom, hiszen jogilag ez nem forgalmazásnak minősül. Nekünk nagyon sok ilyen ügyünk volt étrendkiegészítőkkel kapcsolatosan, amik a TikTokon hatalmas követő bázissal rendelkező influencerek árusítottak kalória, zsírpusztító, szérumokat, és stb. Én ez a kalória királyt, akit én csak kamu királynak hívok egyébként, vele szemben el is jártunk, nagyon súlyos bírságot is kapott, egyébként le is foglaltuk a raktárkészletét is, mert amellett, hogy megtévesztő volt, hogy nem nyújtotta azt a hatást, amit ő ígért, még veszélyes is volt, hiszen olyan tájékoztatást sem nyújtott, hogy például magas vérnyomással rendelkezők nem szedhetik azt a terméket. Tehát ennek amellett, hogy anyagi kockázata is van, ahogy Bálint is említette, nagyon súlyos egészségügyi kockázata is felmerül.
7: Tehát nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően járjon el mindenki, hogyha ilyeneket lát, inkább jobb, ha bemegy egy patikába szerintem, vagy egy bioboltba, vagy ott is találhatók ilyenek sajnos?
8: Hát azt gondolom, hogy főleg az online térben, nyilván az offline térben ott szerintem kevésbé, nyilván a hatóságot is egyébként szigorúan ellenőrzi ezeket a boltokat, hogy milyen termékeket kínálnak a vásárlóknak, de hát az online térben ebben a hatalmas információ dömpingben sokkal többen próbálnak a zavarosban halázgatni ezen a téren. Az gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, de tényleg mi is felhívjuk a figyelmet erre, el is járunk, és nagyon szigorúan eljárunk ilyenkor. A gazdasági verseny, vagy a versenytanácsa szinte minden esetben a maximális bírság kiszabását helyezi előtérbe, hiszen gyakorlatilag, hát nem szeretem ezt a szót használni, de írtani próbáljuk ezeket a csalárd és a fogyasztókat. Nem csak megtévesztő, hanem akár az egészségüket komoly veszélybe sodró szolgáltató. Vagy hát itt ezeket az online shopokat.
1: Facsi Pesz.
7: Folytassuk akkor, eddig beszélgettünk különböző gyógyhatású készítményekről. Én azt gondolom, hogy a szemünk világa az is egy nagyon fontos kérdés. Nekem mindig azt mondták a szüleim, hogy vigyázzak a szemem világára, és ez egy olyan szép szó, azt hiszem sokkal többet mond. Hát van, aki nem annyira vigyáz, mert hogy rengeteg ugye vizsgálja az NKFH a napszemüvegeket, szerintem minden évben vizsgálja, és szerintem minden évben megállapítják, hogy borzasztó, hogy mi van a piacon. Sok ilyen divatos, ilyen-olyan vicik vacak, jó drágán is, de semmit nem használ, mert pedig olyan erős a napsugárzása, hogy a szemorvosok azt mondják, hogy konkrétan attól is tönkre mehet a szemünk. Amit viszont most a közösségi médiáról volt szó az előbb néhány percben, azért be akarok ide hozni, hogy én is fel voltam a közösségi médián, és tudjátok mi a legjobb, legújabb bőrület? Hogy ne vegyek dioptriás napszemüveget, ugye én szemüveges vagyok, hanem most árulnak ilyen marha nagy napszemüvegeket, amit a dioptriás szemüvegre rá lehet húzni. Hát én szerintem az is csak egy festett üveg, szóval, hogy kifogyhatatlan a tár. Mire fogtok idén fókuszálni?
9: Hát így van pontosan, meg nagyon-nagyon széles körülök a lehetőségek interneten, az online világban, de az offline világban is, hát az utcán és az aluljáróban is most már bárki kaphat napszemüveget.
7: Meg egy távolkeleti boltban.
9: Vagy egy távolkeleti, de nem csak távolkeleti bolt, ma a drogériákban is akárhol. És mi ezeket két szempontból vizsgáljuk egyébként, és mindenhonnan veszünk termékeket mintában, tehát az internetről is, bevásárlóközpontokból, meg utcai járusoktól, mindenhonnan. Egyrészt azokat a tájékoztatási kötelezettségeket, amiket előírnak egyébként uniós és magyar jogszabályok, céljelölés, a különböző kategóriák, ugye azt tudni kell, hogy például a napszemüvegnél 5 kategória van, ez a 0-tól 4-ig, a nullás napszemüveg az, amit semmit nem véd az UV-sugárzással szemben, az a divat, jól mutat, jó esetben. Az 5-ös pedig már olyan extrém sugárzás, napsugárzás esetén használható, amit például a vezetéshez nem is alkalmazható. De ezt tudnia kell a vásárlónak.
7: Tehát akkor a 4-es az, ami
9: vesz egy 4-est, ami tényleg ilyen brutál erős, de abban nem ülhet autóba, legalábbis a kormány mögé.
7: 5-öst nem, be nem ülhet.
9: 4-es, mert 0-tól 4-ig van, ja, és így ez 5 darab, ugye, és a 4-es a legkeményebb. Tehát egyrészt ezt is vizsgáljuk, másrészt, hogy azok az állítások, ami mondjuk rá van írva, hogy tényleg UV-szűrő, vagy hogy 3-as kategória, vagy 4-es, az megfelelő a valóságnak. És ezt laboratóriumi körülmények között vizsgáljuk, tehát hozzánk beérkezik ez a termék, a mintavétel, akár a kormányhivataloktól, akár mi berendeljük, akár harmadik országból, és akkor ezt labor körülmények között megvizsgáljuk, hogy megfelel a valóságnak.
7: De tavaly elég lesújtó volt.
9: Hát tavaly lesújtó volt, és nagyon különbözőek egyébként az arányok, attól függően, hogy harmadik országból vesszük, minden második termék megbukott, aluljáróban vettük, minden második termék megbukott, a szaküzletekben sokkal jobb az arány, tehát ott tényleg csak pár százalék a kifogás, és inkább a tájékoztatás bukott ott is, hogy nem megfelelő volt a csomagolás, a címkefeltüntetés, a céljelölés, azok többnyire azért megfeleltek a valóságnak legalább.
7: Aha. És idén is ugyanezekre fogtok rámenni, hogy pestiesen fejezzem ki magam.
9: Így van, és pont az a cél, hogy minél szélesebb körben vizsgáljuk. Most ugye már itt a május, már megkezdődtek a vizsgálatok egyébként április végén, jönnek is a szemüvegek szép számmal, úgyhogy egész nyár végéig fogjuk ezeket vizsgálni.
7: Értem, köszönöm.
6: Facsi Pesz.
7: Temu. Ha azt mondom, Temu, szerintem nincs olyan hallgató, aki ne tudná, hogy mi az. Olyan agresszívek is, meg végül is úgy minden más ilyen távol-keleti nagyot levert. Viszont most őt verték le, hogy így éljek ezzel a szóval. És ami szerintem szenzációsan nagyon jó hír, illetve előrelépés, hogy a gazdasági versenyhivatal nem csak szokásosan megbüntette az adott vállalkozást, hogy ők szokták mondani, vagyis a céget, hanem ez alkalommal még azok, akiket rászedtek, tehát akik Temus ügyfelek voltak és vásároltak, vissza is fognak kapni pénzt. A részletek mik?
8: Valóban a gazdasági versenyhivatal, hát ugye emlékszünk, ez az ázsiai online platform, ez gyakorlatilag letarolta a magyar online vásárlási piacot. Nem csak a magyar, de a magyar, hát minket az érintett. Nagyon-nagyon sok panaszt kaptunk 2023 végén, 2024 elején, ezért a GVH 2024 márciusában indított egy versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével szemben, ez egy Írországban bejegyzett cég. És a GVH gyanúja szerint ez a vállalkozás több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és ez be is bizonyosodott az eljárás során. Egész pontosan egyrészt az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkenés benyomását, nem tudta igazolni az akár 95 vagy annál nagyobb százalékos árengedményeknek a valóságtartalmát, tehát gyakorlatilag ezek a, én is beszéltem itt a műsorban többször, hogy 95 százalékos árkedezmény nem létezik, ilyen nincs. Most bebizonyítottuk, hogy a Temun sem volt ilyen, ezt nem tudta igazolni. Olyan termékeket tüntetett fel akciósként, amelyek valójában nem volt árkedvezmény ezeken a termékeken, tehát korábban nem árulta ezeket drágábban, és mégis úgy mutatta be, mint hogyha akciósak lennének. És hát nagyon gyakran különböző sürgető üzeneteket alkalmazott, pszichés nyomás gyakorlása elhelyezte a fogyasztókat, illetve megtévesztő ilyen környezeti fenntarthatósági állításokat is alkalmazott a saját működésével kapcsolatban. Ezek mind-mind jogsértőek voltak. A vállalkozás egyébként együttműködött a gazdasági versenyhivatallal, tehát mindenben elismerte a jogsértéseket. Egyébként több kereskedelmi kifogásolt kereskedelmi gyakorlatát már az eljárás során módosított is rajta, és lemondott a jogorvoslati jogáról. És vagyis a gazdasági versenyhivatal számára egy fogyasztói kompenzációt ajánlott fel, egész pontosan.
7: Ezt ők ajánlották föl?
8: Igen, ilyenkor mindig a vállalkozásoknak, ha együttműködnek a GBH-val, akkor ugye különböző együttműködési lehetőségek állnak fenn, aha, és ez egy formája az együttműködési lehetőségnek, hogy ő célzottan azokat a fogyasztókat kárpótolja valamilyen módon, akiket valamilyen kár ért.
7: Mert azt gondolja, hogy akkor majd továbbra is tőle fognak rendelni, ez ilyen bizalomépítő szerintem, de ez az.
8: Hát ilyen is lehet, de nyilván a vállalkozás ilyenkor közvetlenül fizet vissza azoknak a fogyasztóknak, akik vásároltak ezen a weboldalon, tehát véletlenül nem biztos, hogy minden információ birtokában hozták meg a fogyasztói döntésüket, és bár ugye fogyasztóként ez a 2000 forint, amit vállalt, ez nem tűnik olyan soknak, de ugye több százezer fogyasztót érint.
7: Mert 2000... hogy álljunk meg, tehát 2000 forintot fognak visszakapni, igen, mindazok,
8: aki 2023. november és 2024. szeptembere között vásároltak a Temun, ugye a maga webáruház rendelkezik arról információkkal, hogy milyen e-mail címekkel vásároltak nála ebben
7: de
8: az időszakban.
7: De egy vásárlás, aki minden héten vásárolt, az annyiszor 2000-et kap?
8: Nem, egy fogyasztónként 2000 forintot, de mondjuk aki 100 forintért vásárolt mondjuk egy telefontokot, az is kap 2000 forintot, tehát nem kell, hogy elérje a 2000 forintot a vásárlás mértéke, mindenki ezt visszakapja, ugye ez több százezer fogyasztót érint, és a Temu vállalta, hogy ez legalább minimum el fog érni a 882 millió forintot. Aha. Ez a visszafizetés, tehát több mint közel 900 millió forintot fog visszaadni a magyar fogyasztóknak, a magyar vásárlóknak, a Temu, a GVH-nak köszönhetően. Amennyiben nem éri el ezt az összeget, ezt ellenőrizni fogjuk tüzetesen utóvizsgálatban, akkor ezt a különbözetet be kell fizesse a magyar központi költségvetésben.
7: Milyen módon fogja ezt a tudtára hozni a volt
8: vásárló? Küld egy e-mailt mindenkinek, abban lesz egy ilyen dedikált, egy ilyen aktiváló link, ahol meg lehet adni majd a bankszámlaszámot, vagy az olyan egyéb biztonságos fizetésre lehetőséget adó fizetési módnak a paramétereit, tehát ha valaki nem bankszámlaszámra szeretné ezt visszakapni, hanem más módon, akkor úgyis visszakaphatja. Nagyon fontos, hogy nem kupont ad a Temu, nem levásárolható az a pénz, hanem magyar forintot fog visszautalni mindenkinek, tehát ezt másra is fel lehet majd használni. És emellett a közel 900 millió forint fogyasztói kompenzáció mellett azért a központi költségvetést is gyarapítja majd a Temu, 30 napon belül, tehát mostantól számított 30 napon belül vállalta.
7: Tehát mondjuk június elejéig.
8: Igen, 437 millió forintot befizet még a magyar központi költségvetésbe is bírságként. Egy összességében ez a teljes csomag, ez mintegy 1,3 milliárd forintot jelent a magyaroknak, a magyar vásárlóknak, illetve a magyar központi költségvetésnek.
7: Tehát akkor, hogyha továbbra is kapnak Temu üzeneteket, ne ugorjanak bele, nem a 2000 forintot fogják ebbe küldeni, mert azt e-mailbe fogják megkapni a mindenki, aki vásárolt tőlük egyszeri alkalommal, és akkor még egyszer mondjuk el, ez 2024.
8: 23 novembere és 24 szeptembere között vásároltak, vagy a weboldalon, vagy az applikációkban, ez mindenkinek.
7: Azok vonatkozik. Fogják és csak és kifejezetten e-mail értesítést.
8: E-mail értesítést fognak kapni az érintett fogyasztók, amely egy link kerül megküldésre, és ott lehet megadni a visszafizetésre vonatkozó információkat, hogy ki hova várja vissza ezt a 2000 forintot.
7: Köszönöm szépen Horváth Bálint kommunikációs vezetőnek, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjének. Nagyon jó hírt hoztál, úgyhogy már el is engedünk. Szia!
8: Köszönöm szépen!
10: Facsipesz.
7: És megyünk már is tovább. Most azért voltak jó hírek is, lesznek rossz hírek is. Például az üdülési jog az, amivel okvetlenül foglalkoznunk kell. Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője már itt is van velünk, és mindig azt mondom, hogy ez kétféle dolgot válthat ki az emberekből, az egyik, aki ajákol, a másik, aki szidja, mint az őrült, mert beleugrott, mert nem tudott belőle kiszállni, szóval állítólag ennek még mindig nincs vége, bár már nem ülnek be az emberek, és nem eszik meg azt, amit ott elmondanak, csak éppen az a baj, aki már egyszer beleesett, mint a légy a tejbe, az már onnan ki nem jön. Szia!
10: Szervusz Krista, üdvözlöm a hallgatókat is, jó napot kívánok! Igen, hát szokás szerint én egy ilyen kis személyes történetet fogok erről elmondani. Nekem az édes jó anyám és az édes jó apám is leesett ebbe az üdülési joggal kapcsolatos, hát most mondjam azt, hogy átverésbe, mert az igazság, hogy én ezt az egészet egy átverésrendszernek fogom fel.
7: Igen.
10: Egy trükknek, ami jogszerű, azonban olyan dolgokat eredményez, amikben aztán megkárosodik az, aki ebbe beleugrott.
7: Egyébként bocsánat.
10: Igen.
7: De meghallotta Bálint, hogy erről lesz szó, és azonnal visszaült a helyére.
9: Nem tudtam elmenni, megmondom őszintén, amikor meghallottam ezt a témát, mert
7: a
9: GVA praxisában hát már szerintem lassan 25 éve ott vannak az üdülési jogok kapcsolatos csalások.
7: Mégis miért nem szűnik akkor meg?
10: Legalább 25 éve volt egyébként, amikor én nekem erről az első élményem van, úgy hívták ezt a céget, hogy RCI, szerintem ez azóta már nem létezik. Gyakorlatilag eladtak a szüleimnek olyan üdülési jogot akkori értéken több százezer forintért, ami egy síp paradicsomba szólt nyárra.
7: De van, aki szereti.
10: Van, aki szereti, igen, csak ugye az volt mögötte az ígéret, hogy nem is az a jó benne, hogy ott lesz egy üdülési jog, hanem hogy az ember ezt majd el tudja cserélni, és ebből majd mehet a Bahamákra, meg a Kanári-szigetekre, meg az Isten tudja, hogy
7: na
10: hova.
7: Sikerült?
10: Soha, egyszer sem sikerült elcserélni a dolgot, ellenben minden évben kellett fizetni a tagdíjat, a fenntartási költséget, a felújítási alapból, amit tudom én, addig, amíg egy idő után inkább lemondták az egészet, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem.
9: Hát igen, csak ugye nagyon nehéz, nem lehet lemondani, nem lehet kiszállni belőle.
10: Igen, egy része a mai napig is megvan a családomban ennek.
7: Már bocsánat.
10: Igen.
9: Igen, ez a probléma, hogy olyan jogi kereteket alkalmaztak annak idején, hogy gyakorlatilag nem lehet belőle kiszállni.
7: Nem lehet jogszabályt módosítani.
9: Ugye mi tettünk erre javaslatot, ugye a GVH tette erre javaslatot, hogy valamilyen módon véget kell vetni az üdülési jogos csalásoknak. A jogalkotóhoz fordultunk, jogalkotási folyamat szükséges ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Ugye nekem is van személyes sztorim, ugye mivel mi azért az üdülési jogokkal kapcsolatban intenzíven kommunikáltunk az elmúlt években, és a GVA sajtóközleménye végén általában az én telefonszáma ott szokott lenni. Ezért engem felhívnak mindig, érintettek, károsultak különböző ügyekben, hogy segítsek nekik. És az utóbbi időben egyre több telefont kaptam az üdülési jogokkal kapcsolatban. Ezért vélelmezem, hogy megint elindultak ezek a csalók, akik korábban egyébként azt is csinálták például, hogy maguk ezek a fogyasztókat megkárosító átverő vállalkozások létrehoztak ilyen álcivil szervezeteket, akik, mint hogy ők az üdülési jogok károsultakkal foglalkoznának, és így próbáltak minél több információt összegyűjteni róluk. Ugye nekünk az a kulcs, hogy minél több üdülési joggal rendelkezzenek a személyes információkról, és megkeresik őket ilyenkor. A legújabb sztoria az, hogy azzal hitegetik, egy idős bácsi hívott fel telefonon, hogy őt kapott egy telefont, és azzal hitegették, hogy most van egy bírósági döntés, és akkor most ő visszakaphat az üdülési jog károsodása miatt 3 millió forintot, most vissza fog kapni. Ehhez nem kell más tennie, csak be kell fizetnie 200 000 forintot egy megadott számlára, sőt el kell mennie valahová egy találkozóra, ahol át kell adnia ezt a 200 000 forintot, és utána ő meg fogja kapni ezt a 3 millió forintot. Ja. Hát én azt tanácsoltam neki, hogy a találkozó helyett a rendőrségre menjen be, fáradjon be, és minden információt adjon át a hatóságoknak ezzel kapcsolatban, hiszen ilyen nem létezik, egy nyilvánvalóan csalók hitegetik azokat a sokszor elkeseredett, már idős jogtulajdonosokat, akik évtizedek óta próbálnak megszabadulni ettől a jogtól, és ismét újabb és újabb csalások áldozatai.
7: Mert belehúzzák egy következőben, nem? Tehát neked miért?
10: Abszolút, tehát ilyen tapasztalatok is vannak természetesen. Egyébként egy hasonlót az én édesanyámmal is megtettek, csak nem egy álcivil szervezet, hanem ügyvédi iroda, aki azt mondta, hogy ők azzal foglalkoznak, hogy összevásárolják, eladják, és akkor csak 100 000 forint regisztrációs díjat kell befizetni még ma. És akkor a jövő héten el fogják adni az időlés jogot. Ugye azt befizettük annak idején ezt a 100 000 forintot, azóta nem hallottunk ezekről az illetőkről, illetve néha egy hitegető valamilyen, ez egy majd akkor.
8: Nagyon gyakran az a probléma, hogy amikor ezek a sokszor idős emberek ráébrednek arra, hogy őket átverték, becsapták, akkor elkezdik szégyelni ezt az egész helyzetet. Nyilván. És ezért nagyon gyakran nem is fordulnak a hatósághoz, vagy nem is jelzik egyébként ezt hivatalos fórumokon, és ezt használják ki alapvetően, ezt a pszichés helyzetet használják ki egyébként ezek.
10: Igen, és magát az üdülési jogot pedig nem tudják felhasználni.
11: Tehát, eladni.
10: Gyakorlatilag nem tudnak
11: felcsinni sem. Tudják,
10: és ráadásul ugye nagy probléma ezzel, hogy amikor meg akarnak velem vásároltatni egy ilyet, akkor azt úgy állítják be, mintha ez egy befektetés lenne a számomra, ugye ez teljesen jogszerűtlen, tehát ilyen nincsen. Ráadásul ugye azt mondják, hogy örökölhető, meg 100 évig tart, meg kedvezőbbek a feltételek, mintha vásárolnék egy üdülőt, mert sokkal olcsóbb. De hát ez ugye nem igaz, mert gyakorlatilag az esetek 90%-ában semmire fizetik ki a jogtulajdonosok ezeket a díjat.
11: És nem tudnak kiszállni, az a leges, legborzasztóbb dolog, csatlakozott hozzánk Eitmann Norbert ismét, és akkor ő is bele akar ebbe szólni. Mindenkinek van erről vélemény.
9: Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, mert a nagy tapasztalati mennyiség van egyébként több évtizedre visszamenőleg egyébként. Egy 2011-es kormányrendelet szabályozta ezt a kérdést, pont amiatt, mert régen is rengeteg probléma volt ezzel kapcsolatban, és az nagyon megszigorította az ilyen szerződésköteléseket, tájékoztatásra vonatkozó, írt elő szabályokat.
11: De most már nem is az a probléma, hogy újakat kötnek, hanem az a probléma, hogy a meglévőket csapják be újból és újból.
9: Azért kötnek újakat is, tehát olyanról is tudunk egyébként, igen, hogy szerződések is vannak. Egyébként most már itt is van például egy 14 napos elállási jog, csak erről nem biztos, hogy tud a fogyasztó, de erről is tájékoztatni kellene. Vagy előleg fizetési tilalmat is ír elő a kormányrendelet.
11: Micsodát?
9: Előleg fizetési tilalmat.
11: Vagyis nem kérhetnek tőlem előre, ott nem, akkor semmit, és pontosan. 14 napig ráérek, hogy odadom, vagy nem, aztán vagy rájövök, vagy nem.
9: Hát igen, csak ugye erről is egyébként tájékoztatni kell a fogyasztót, hogyha ezt nem teszi meg, a vállalkozás az is jogszabály ellenes. És ezeket tényleg a hatóságok, a GVH és fogyasztóvédelmi hatóság is folyamatosan vizsgálja, de a sokkal nehezebb, amit te is említetted, és a Bálint és András is említett, megszabadulni azokkal a 99 éves szerződésektől, amiket még 2000 előtt kötöttek meg.
11: Igen, szinte lehetetlen, akkor ehhez, tehát akkor én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a jogalkotóknak kéne ismételten, most úgyis újra gomboljuk a kabátot ebbe az országban, lehet, hogy akkor rezonálnak rá, és lesz egy változás, egy olyan új jogalkotói döntés, ami alapján kijönnek a szabályok, és akkor végre mindenki kiszabadulhat ebből a szorításból.
8: Igen, a GVH-s valószínűleg újra nekifutunk ennek a kérdésnek, és ismét élünk javaslattal a jogalkotó felé, hogy egyszerűen mindenkor rendezzen lehessen a korábbi időszaknak a szerződéses viszonyait, ami nagyon kusza a szerződéses viszonyok, illetve például érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy az üdülési jogokkal csalóknak a büntetőjogi tényállását érdemes szigorítani, igen, hiszen mindig a csalókat az elrettenti, hogyha nagyobb büntetési
11: tényállás. Ez nem csalás, nem jogi kategória, hogyha nem mondja el a valóságot, sajnos nem.
8: Az a probléma, hogy ezeken a találkozókon egy erős pszichés nyomás gyakorlással gyakorlatilag jogilag nehezen kifogásolható szerződéseket köttetnek
11: meg. Hát de hogy elhallgatnak dolgokat.
10: Hát mint a termékbemutatóknál, ez is olyan. Megjelő külsejű, jó beszélőkéjű valaki elmagyarázza, hogy mennyire jól fog járni Marinyennyi ezzel a szerződés, hát nem fog olyan, rosszul fog járni.
11: Hát így mondjuk ki.
10: Itt az a lényeg, hogy ne vegyen senki ilyet.
11: De ez a
8: és
11: világ...
8: András is említette, hogy sokszor ügyvédi irodák is benn vannak a buliban gyakorlatilag, tehát kidolgozzák ennek az azt a szerződéses kereteit, amivel gyakorlatilag bebetonozzák az érintettet ebbe a helyzetbe, és bele kényszerítik. Egyébként jogilag, ha a szerződést nézzük, nehezen kifogásolt a szerződésbe, de ő egyébként önszántából nem kötné meg ezt az ügyletet. Tehát mindenkit óvaintünk attól, hogy ilyen személyes találkozókon hozzon döntést, hanem lehetőleg vigye haza azt a szerződéstervezetet, mutassa meg egy olyan családtagnak, aki joghoz értő, vagy ilyen jogász ismerősnek, vizsgálják meg ezt a lehetőséget, és semmiképpen ne hozzanak gyors, elhamarkodott döntést az ilyen helyzetekben.
11: Andis, akartál még ezzel kapcsolatban valamit?
10: Hát, hogy például az is egy gyakori ilyen próbálkozás a részükről, hogy igen, tudjuk, hogy ez nem olyan jó, de itt van helyette egy másik, ami sokkal jobban el Na lehet igen. majd adni, és akkor megvetetik velük a másodikat abban a reményben, hogy ugye az jobb lesz neki, azt majd tudja használni, a másikat meg eladják. Hát ebből lesz az, hogy ez vagy tudja használni, vagy nem.
11: És nem adják el.
10: A másikat meg nem adják el, tehát így már két szerződésben van benne, amiből nagyon-nagyon nehéz, illetve nagyon-nagyon komoly tehertétel kiszállni utána.
11: Vagy inkább mondjuk azt lehetetlen.
10: Hát szinte lehetetlen.
11: Borzasztó. Tehát nagyon kell ezekkel vigyázni. Én csak reménykedni tudok, hogy lesz jogszabályváltozás, és akkor legalább azok, akik már 10-20-30 éve, 20 éve cipelik magukkal ezt, mert hogy ott még van még egy probléma, hogy a fenntartási költséget egy oldalon olyan durván emelik, hogy az borzasztó.
10: Hát igen, igen, igen.
11: Minden évben.
10: Meg például azt csinálják, hogy fel kell újítani a szállodát, mert például ilyen is van, hogy valakinek egy apartmanban van egy ilyen timeshare részesedése, és amikor fel kell újítani, akkor azt mondják, hogy tessék, akkor most befizetni pluszba, én nem tudom
11: meg. Az igen. Persze.
10: Tehát, hogy nem is olcsó, tehát akkor se olcsó, hogyha az ember kihasználja ezeket a lehetőségeket. Uh-huh. Mert mondjuk nekem van egy hetem minden karácsonykor egy, nem tudom, keszthelyi apartman szállodában, akkor még ha el is megyek oda, akkor is, ha kiszámolom, ugyanannyiba kerül, mintha elmentem volna egy még jobb szállodába, mint az.
11: Igen, és nem kifizeted akkor
10: és a szállodát. És alapból is egy nagyon kényelmetlen szituáció egyébként, mert bele vagyok kényszerítve, hogy folyton ugyanazt a, tehát, hogy ez nem kényelmes, ne endőjünk be annak, hogy ez kényelmes, hanem a józan eszünkben higgyünk szerintem.
11: Jó, hát igen, de amikor még nem tudtunk ennyi mindent róla, nyilván nagyon sokan fölültek ennek, és igen, ennek is.
10: Szerencsére most már sok mindent tudunk most róla, és ha az ember elkezd utána olvasni az interneten, akkor egyébként a második Google találatban meg fogja körülbelül találni azt, hogy ez mekkora átverés.
11: Igen, tehát üdülési jog az felejtős, és ezt így lehetne összefoglalni.
6: Facsipesz.
11: Komolyan mondom, a pofátlanságnak nincs határa, már elnézést, hogy így kezdem ezt a felvezetést, de van egy új kibercsalás, és ez az új kibercsalás, tehát mindjárt meg fogják érteni, hogy miért mondtam, mert Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője mindenre választ fog adni. Szia!
12: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, meglehetősen pofátlan a
11: ugye?
12: Új csalási mintázat, ugyanis már egyszer kifosztott emberekről beszélünk, olyanokról, akiket különböző hát valótlan befektetési ajánlatokkal egyszer már lehúztak. Hozzá kell tenni, hogy hiába telefonon magyarul jelentkezik be esetleg ismét a csaló, egyáltalán nem biztos, hogy ezek magyarországi itthoni operátorok, telefonos operátorok, nehezíti azt, hogy a világ túlsó végéről is felállhat egy call center, ahonnan hívogatják az embereket. Valószínűleg azokról a cégekről beszélünk, és azokról az operátorokról, akik egyszer már megkárosítottak ezeket befektetési ajánlatokkal, ezeket a fogyasztókat, mert hogy most azzal hívják föl őket, ez az új csalási mintázat, hogy folyamatban van az összeg visszautalása, sikerült visszaszerezni. Ők a valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság, vagy a Nemzeti Bank mellett működő pénzügyi békéltetők nevében jelentkeznek, és most már csak egyetlen egy teendő van, az összeg visszautalása és visszajuttatása az adóköteles az érintett fogyasztók számára, megadnak egy számlaszámot, hogy oda be kell fizetni valamekkora összegű adót, és akkor már meg is érkezik a pénz.
11: Ez olyan, mint amiről az előbb Zenta András beszélt, hogy fizessen be 100 000-et, és majd megoldódik a problémájuk, na most abszolút nem oldódott meg, ez is hasonló analógia.
12: Így van, nem is létezett soha az a befektetés, csak jól csengő részvényeket, kiber csaláshoz méltó, hát akár kriptó, vagy egyéb befektetéseket, devizás ajánlatokat ajánlottak eredetileg is, és ezeket a fogyasztókat próbálják meg még egyszer. Hogyan ismerhetjük föl, hogy csalásról van szó? Egyrészt úgy, hogy sem a Nemzeti Banknak, pénzügybékeltetőknek, sem ezeknek az Európai Uniós felügyeleti hatóságoknak nincsen nyomozati eszközük, tehát nem ők nyomozzák ki ezeket az ügyeket, és nem ők gondoskodnak a pénzek visszajuttatásáról. Másrészt pedig ezek természetesen, ezek a visszajuttatandó összegek, ezek nem adókötelesek, ez a saját ügyfélpénzünk, fogyasztói pénzünk, tehát itt újabb közterheket nem lehet
11: lehúzni.
12: Viszonylag új csalási mintázatról beszélünk, de a Nemzeti Bank ügyfélszolgáltán több ügyfél már
11: érdeklőd. Ezt akartam pont kérdezni, hogy bukkantatok erre rá?
12: Úgyhogy mi ugye a fronton harcolunk együtt a fogyasztókkal, és ezek a fogyasztók telefonáltak nekünk. Ha van jó a történetben, akkor az, hogy több olyan fogyasztó jelent, is volt, aki azonnal gyanakodott, ment bele ebbe a történetbe, nem utalt, de bizony volt egy fogyasztó, aki igen, viszonylag nagy összeget idézett be adóként. Professzionális eszközöket láttunk itt is, hiszen a háttérből olyan irodazaj szűrődött, hogy ott szorgos munka folyik, és rengeteg ügyfelet értesítenek.
11: Tehát még erre is figyelnek.
12: Igen, illetve több operátor is jelentkezett, és megerősítették egymásnak a történeteit, egymásra rájátszottak, és bizony ez a fogyasztó fizetett. Arról beszélünk tehát, hogy egy új mintázat van, ilyenkor mi azonnal félreveljük a harangot, és a nyilvánosságot tájékoztatjuk, ügyfélként pedig annyit tehetünk, és ez nagyon fontos, hogy a lakóhelyünk szerinti rendőrkapitányságon adjuk meg ezeket az adatokat, tegyünk feljelentést, hogy milyen számról hívtak minket, milyen számlaszámot akartak használtatni velünk. Ez a rendőrségnek nagyon sokat segíthet, hogy összerakja a kis mozaik kockákat és felderítse ezeket a csalásokat.
11: Tehát nemrég kezdték ezt az újabb variációt, ezért mondtam, hogy pofátlanságnak nincsen határa. Tehát vélhetően ezt most még nem fogják abba hagyni, egy ideig csinálni fogják, tehát aki ilyenbe belefut, az tudja, hogy egyenes út vezet ilyenkor a rendőrségre a feljelentést tenni, és nem szabad bedőlni nekik, talán így lehetne összefoglalni, tehát a korábban már lehúzott embereket akarják most még egyszer lehúzni.
12: Igen, van még egy kurszó, ez a kiberpajzs.hu, azok a hatóságok, akik együtt működünk, ezek...
11: Korábban már lehúzott embereket akarják most még egyszer lehúzni.
12: Igen, van még egy kurszó, ez a kiberpajzs.hu. Azok a hatóságok, akik együtt működünk ezeknek a felderítésében, illetve a bankszektor pénzügyi szereplők, az

0: Facsipesz.
1: Dr. Kecskés András ügyvéd parkolási szakértő itt ül már a stúdióban. Köszönöm, hogy megint bejöttél hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Most remélem nem haragszik meg senki, mert ugye én azt gondolom, hogy Budapest a főváros, és Budapestről fogunk beszélni, de nincs olyan ember, aki ne jönne föl a Budapestre, és nagyon sok vidéki autóst is érinthet az, amiről beszélgetni fogunk. Szerintem már a tervezet is nagy felzúdulást keltett, mi szerint meg fogják szüntetni a parkoló automatákat, tehát az aprónkat majd máshol kell kiszórni, bár így is már 5 forintos nem fogadott el, mert én azzal szórakoztam mindig, hogy az összes 5 forintosomat dühömbe ott dobtam ki, de ez én vagyok. Szóval, hogy megszüntetik a parkoló órákat, és ez nagyon sok kérdést fölvet. Ugye kezdődött azzal, hogy pár évvel ezelőtt kiritkították a parkoló órákat, és komoly gyalogtúrákat kellett néhol tenni, hogyha az ember automatába akart befizetni. Sokan inkább így az applikációkat választották. Az jó hír volt, és annak örültünk, és nem is értettük, hogy miért, hogy megszűnik a kényelmi díj. Nem sokáig örülhetünk, mert viszont nem lesznek parkoló órák. Jogi oldalról szeretném, hogyha ezt végigbeszélnénk, ugyanis nekem az jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha valakinek nincs okos telefonja, és nem tud egy applikációból fizetni, ugyanis engem nem kötelezhet a magyar állam arra, hogy én okos telefonnal járjak. Jó, én azzal járok, de én vagyok a mindenki.
2: Erre is van javaslat, hogy azért legyen olyan fizetési mód, amihez nem feltétlenül okos telefon, bár telefon azért szükséges lesz. Ugye ez a szabályozás, ez már 2024-ben született meg a fővárosi közgyűlés részéről, de akkor azért tolták el ennek a végrehajtását, mert a Budapest Go alkalmazás applikáció
1: alkalmatlan,
2: az még ugye alkalmatlan volt arra, hogy a parkolásra is optimalizálva legyen. Egyébként ez a mai napig sincsen, meg ennek ellenére ugye eljött ez a 2026. július 1-jei bűvös dátum.
1: Akkortól
2: lép ez életbe, hogy le fogják szerelni az összes parkolóautomatát.
1: Egyszerre, vagy azért még 1-2 hónapig?
2: Hát ezt nem tudom, azért én kíváncsi lennék az egyszerére. Tehát szépen ezt július 1-ig ezt szépen ki fogják vezetni, vagy onnantól megkezdve. Ez összesen egyébként 3331 parkolóautomatát érint.
1: Ennyi van ma Budapesten?
2: Ennyi van ma Budapesten.
1: És így is ez van. Már a ritkított változat?
2: Így van, mert ugye pár évvel ezelőtt a parkolóórákat ritkították, és azt a szabályt vezették be, hogy információs táblát kell kihelyezni. Most is egyébként ez a szabály lép érvénybe, hogy az információs táblákat 75 méterenként ki kell helyezni, ugyanez nyilván rajta lesz a zónának a kódja, akkor a parkolási D-nek a mértéke, tehát minden olyan információ, ami ahhoz szükséges, hogy mi a szolgáltatás tekintetében megfelelő tájékoztatást kapjunk. Szóval a hír igaz, tehát meg fognak szűnni a parkolóórák, tehát tulajdonképpen főként megmarad az applikációs fizetési lehetőség. Ha valakinek nincs okos telefonja, akkor én úgy tudom, hogy még az SMS-es fizetési lehetőség meg fog maradni, tehát ugye a rendszámmal, sima SMS küldéssel, illetőleg a BKK-nak van egy javaslata arra nézve, hogyha valaki tényleg nem rendelkezik telefonnal, otthon felejti a telefonját, nem tud adott helyszínen fizetni, akkor legyen lehetőség arra, hogy 24 órán belül a parkolástól számítva, hogyha bemegy az adott ügyfélszolgálatra, akkor 3 órányi parkolási díj megfizetésével kvázi meg tudja váltani azt a parkolási időtartamot, amit ő ténylegesen igénybe vett. Lehet, hogy az csak 10 perc volt, aha, de ugye erre van egy javaslat, hogyha valakit pótdíjaznak, akkor 24 órán belül.
1: De milyen ügyfélszolgálatra menjen a parkolótársaság?
2: A parkolótársaságnak az ügyfélszolgálatára, aha, így van. Az ez kérdéseket vett föl maga keveset után számomra, hiszen azért ez egy visszaélésre is okot adhat, hogy vagy megbüntetnek, vagy nem, mert ha nem, akkor másnap bemegyek és 3 órával elintézem.
1: De nem helyette tudom,
2: a büntetés mértéke ugye még komolyabb.
1: De nem tudom majd, hogy megbüntettek, vagy nem? Vagy tudom?
2: Hát megmarad a ugye, Mikulás cédula, az megmarad, így van. Tehát azt továbbra is ki kell helyezni a szélvédőre. Ezzel egyidejűleg egyébként emelkednek a parkolási díjak is.
1: Nem is kevés.
2: Nem is keveset, átlagban egy olyan 25%-kal.
1: Tehát 600 forintot
2: ott 800 fizetek? Forint lesz, a 450 helyett 600 forint, a 400 helyett a 300 helyett 400 forint, 200 helyett 300, tehát ezek lesznek a
1: D-tételek.
2: Hát ezek ugye a D-zóna, ezek inkább a külvárosi kerületek, ahol azért működnek még parkoló automaták. Szóval én is kíváncsian várom, hogy mennyire fogják tudni ezt a gyakorlatba, nevezzük úgy, hogy igazságosan átültetni.
1: Valahogy hiszen, egy nonsensnek tartom.
2: Hát most nekem így ügyvédként most az ingatlan nyilvántartás jut eszembe, hogy annál nagyobb nonsens nincs, ahol bevezették az új jogszabályt, de a rendszer nem most már másfél

0: nem működik, és ott azért jóval nagyobb károkat tudnak az állampolgárok elszenvedni. Szóval én is kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz a gyakorlati megvalósítása.
1: Ez a 3 óra, ez még csak egy javaslat a BKK
0: ez
1: részéről,
0: a BKK
1: ez
0: részéről
1: még nem
0: egy javaslat.
1: Szabály.
0: Igen, igen. Egyébként az is, hát ha a hallgatókat érdekli, ugye azzal indokolták egyébként ennek a döntésnek a meghozatalát, hogy állítólag nagyon sok pénzbe került a parkolóautomatáknak a fenntartása. Azt mondják, hogy volt olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba került az üzemeltetés.
1: Meg egy csomó olyan kretén parkolóra van, ahonnan én nem, nekem nincs vastag kezem, de egy férfi kész ki nem tudja egerészni a papírt, amit kiad, mert...
0: Ez már igen, a műszaki kialakítás.
1: Tehát, és ahány sora. Annyi féle volt.
0: Tehát... Meg az üzemeltetés költség volt. Ezt Kis Amrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója mondta, hogy állítólag a parkolási kiadásoknak átlagosan a 60-70%-át tette ki a bevételnek. Az automaták üzemeltetés, ami rendkívül nagy szám.
1: Én egyet nem értek. Fejlettebb nyugati nagyvárosokban már rég megoldották többféleképpen, például vásárolhatok egy olyan valamit, amit kirakok, és annak alapján számolja a parkást. Tehát, hogy nálunk miért kell ezt csinálni? Ráadásul tényleg azt mondom, hogy valaki vidékről feljön, és mondjuk nem hallgatta meg ezt, amit beszéltünk, és ott szaladgál, keresi a parkolóórát, és aztán jól megbüntetik, tehát ez egy csomó igazságtalanságra is lehetőséget ad. A kettő pedig miért kötelez engem egy város arra, hogy én mobiltelefonnal sétálgassak, hisz én is sokszor otthon felejtem.
0: Hát én is biztos vagyok abban, hogy most itt az átállást követő első időszakban meg fognak nőni a parkolási büntetések számai.
1: Én meg abban reménykedem, hogy lesz türelmi idő. Minden esetre maradjunk abban, hogyha a jogszabály megjelenik, akkor azonnal eljössz hozzánk, és elmondjuk,
0: újra tárgyaljuk, igen.
1: Hogy mi lesz a végleges, de már most azért beszéltünk róla, hogy lelkileg készüljenek föl, mert általában ezeket nyáron szokták bevezetni, a változásokat is, mikor pedig pont nem azzal foglalkozunk, hogy mennyi a parkolási díj.
0: 2026. július 1, még egyszer elmondom, ez a bűvös dátum.
1: Tehát július 1-től retteghetnek az autósok. Dr. Kecskés András ügyvédnek, aki nem mellesleg parkolási szakértő, a rossz híreket köszönöm, de minden esetre hálás vagyok, hogy eljöttél és tájékoztattál minket.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
1: A facsipesz2025@gmail.com-ra már a múltkor is mondtam, hogy érkeznek szépen sorba a kérdések, illetve a megfejteni való panaszok, és a következő is odaérkezett, már több mint egy hónapja, úgyhogy innen is elnézést kérek a hallgatótól, de remélem hallgat minket kitartóan, és meg fogja kapni a választ, ugyanis Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő már itt van a stúdióban, és készen áll arra, hogy meg fogja válaszolni a kérdésünket. Szia, Máté!
3: Üdvözlök minden hallgatót, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Tehát arról szólt a történet, hogy nyilván valami sérülés miatt, lehet, hogy valami karambol miatt el kellett vinnie az autóját, és kilakatolták és lefényezték. Nagyon boldogan hazavitte, hosszasan leírt egyébként a történetet, és azt vette észre, hogy több mint fél évvel, nem sokkal fél év után elkezdett az a elem föl narancsosodni, vagyis ilyen, hát ahogy én láttam a fotókat, nem sima volt, ugye.
3: Hólyagok.
1: Hólyagok, igen. Annyira értek hozzá, ez most így készderült, és nagyon megrémült, visszavitte az autót, visszament ahhoz a fényezőhöz, aki fényezte, és a minősíthetetlen módon elhajtotta. Azt mondta, hogy miután tényleg nincs, vagy azt írt, hogy nincs tisztába azzal, hogy neki van-e itt keresni valója, vagy nem, próbáljuk meg megfejteni, hogy ilyenkor mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, mert neki azt mondták, hogy fél év a jótállás, és utána aztán mehet a békéltető testülethez. Ezt nem is érti.
3: Hát azt én sem értem, hogy hogy áll az össze, hogy fél év a jótállás, illetőleg azt sem értem, hogy miért utána mehet a békéltető testülethez, miközben ugye békéltető testülethez akkor mehetünk, ha van valamilyen szavatossági vagy jótási jogunk, csak elutasítanak minket. Tehát borzalom tényleg, hogy azért 10-20 évvel a jótás és a szavatosság alapjainak a lerakása és a szabályozása után még kereskedők olyan hajmeresztő válaszokat tudnak adni, hogy azt gondolom, hogy ténylegesen ideje föltenni azt a kérdést, hogy az állam azt az oktatási feladatát, ami akár csak a legalapabb fogyasztói jogokhoz kötődik, kellékszavatosság, jótállás, ezek határideje, ezek elutasíthatósága, abba miért nem tol legalább annyi pénzt, hogy közterületi reklámok, vagy akár bármi más szintjén az agyba ez szép lassan ugye átérhessen.
1: De lehet, hogy majd most ez is megváltozik.
3: Nagyon reméljük, hogy erre valamikor sor kerül, mert egyébként utoljára 2008-9 környékén volt fogyasztóvédelmi civil szervezeteknél pénz, csak saját szegény véleményem szerint rosszul költötték el olyan szempontból, hogy nagyon szétaprózódott
1: tehát
3: a történet.
1: Tehát nem edukáltak el.
3: És
1: nem,
3: vagy aprólékosan edukált több szervezet, és nem pedig mondjuk egy tényleg nagyon hosszú, aha, szép plakátkampány került ki. De na oldjuk de meg az illetőnek az ügyét.
1: Igen. Bocsánat, én rögtön azt válaszoltam neki, hogy van-e számlája, vagy nincs?
3: Hoho, a legalapabb kérdés, igen, mert ugye reklamálni azt lényegében akkor tudunk, ha tudjuk igazolni, hogy a szerződéskötés megtörtént. Tehát mi vagyunk azok az ügyfelek, akik egy adott összeget, egy adott szolgáltatásért, egy adott időpontban attól a cégtől megrendeltünk, és azt ő el is végezte. Tehát mi mással tudnánk ugye a teljesítést igazolni, hanem egy számlával vagy egy nyugtával. Aha.
1: Tehát feltételezzük, hogy van. Erre nem jött válasz, csak azon gondolkodtam, ha nincs, akkor is tudom bizonyítani, nem, hogy ez a szolgáltató csinálta, mondjuk.
3: Hát ha például mondjuk e-mailen leleveleztük, és abban benne van a vállási összeg, benne van, hogy jöhetek az autóért, az kész van. Alapvetően nyilván ez is bizonyítja a szerződéskötés tényét. Tehát lehetnek olyan nyugtánszámlán kívüli megoldások, amik segítenek. Na nézzük, hogyan állunk egy ilyen fényezés esetén. Ez ugye egy szolgáltatás, amihez anyaghasználat is tartozik. Tehát alapvetően ő is nyilván egy anyagköltségért plusz szolgáltatási összegért vállalta el az egész szolgáltatást. A szolgáltatásokra ugyanúgy vonatkozik kellékszavatosság, mint bármilyen termékre, amit a boltban megveszünk. Tehát amennyiben valaki szerződés szerint azt vállalta, hogy lefényezés a gépjárművünket, ehhez adott összegben benne van az anyag és a szolgáltatási díj, akkor ha valami hibás teljesítés történik, tehát felmerül, hogy rosszul végezte el a dolgát, és nem megfelelő rétegmennyiségben, nem megfelelő tisztasságban, nem megfelelő csiszolt állapotban, vagy bármi más.
1: Vagy nem megfelelő került, műhelyben is azért
3: vagy nem megfelelő műhelyben, vagy nem megfelelő akár tudás miért, mellett végezte el a szolgáltatást, és a meghibásodás előkerült, abban az esetben ugye van 2 év kellékszavatosságunk, ugyanúgy, mint egy szoknyára, egy cipőre, egy kabátra.
1: De akkor mi az a fél év, amit neki mondogatta?
3: Az egy hiba. Az egy hiba. És semmiképpen sem jótállás, ugye erre a szolgáltatásra külön jótállás alapvetően nem adandó.
1: Még akkor sem, mondjuk 100 000 fölött van a...
3: Nem. Majd beszélünk még róla, hogy mivel keverhette egyébként, de erre a szolgáltatásra tehát van 2 év kellékszavatosság, amiből az első évben végig a szolgáltatónak kell bizonyítania, ha mentesülni szeretne az alól, hogy ez az ő hibája. Mert azért, tegyük hozzá, az is lehetséges, hogy jégeső volt, az is lehetséges, hogy valami olyan anyag érte kromofáktól kezdve, nem tudom, hogy meddig a felületet, ami ugye nyilván nem a szolgáltatást elvégzőre róható fel, és igen, ha nem tudnak megegyezni, ez a 2 év az az időszak, amikor érdemes elmenni békeltető testülethez, és az első évben valószínűleg a festő vagy fényező fogja bukni, ha nem hoz egy szakvéleményt arról, hogy ez bizony nem az ő hibája, míg a második évben pedig a fogyasztó fogja bukni, nem tud egy szakvéleményt hozni arról, hogy ez bizony a készítőnek a hibája. Tehát, ha stratégiailag ketté kell osztanunk a részt, nem tudnak megegyezni, nem fizet a fényező, nem vállalja a felelősséget, akkor az első évben beadjuk békéltető testülethez, és megvárjuk, hogy tud-e hozni szakvéleményt a fényező, melyik kötelező megjelennie, 250 000 forintig ugye kötelező döntést hoz a békéltető testület. Míg, hogyha letelt az 1 év, abban az esetben pedig ugyanúgy be lehet adni békéltető testülethez, de érdemes úgy menni, hogy vigyünk egy szakvéleményt. Ezeket egyébként körülbelül ilyen 50-100 000 forint nagyságrendben autók esetében meg lehet szerezni. Kárszakértők, például gépjármű kárszakértők fognak tudni kiadni ilyen szakvéleményt, és ez a költség is igényelhető a békéltető testülettől.
1: Vagyis azt terheli, aki elbukta ezt a...
3: Így van.
1: Tehát akkor összefoglalom, nincsen fél év, nincsen jótállás ilyen szolgáltatásoknál, hanem van szavatosság, ami 2 év, független az értékhatártól, tehát hogy egy elemet fényeztek le 150 ezerért, akkor is annyi meg a 3 millióért?
3: Így van, 10 forintos szolgáltatás és 2 év szabadossággal.
1: Az első évben, ha panaszunk van, tehát például ilyen történik, hogy észreveszük, hogy a fényezés kezd elválni, hogy fölnarancsosodik, akkor még a szolgáltatónak, vagyis a fényezőnek kell bizonyítani, hogy ő nem hibázott, hanem a mi hibánk. Egy év elteltével sincs semmi veszve, van még egy év, csak akkor meg nekünk kell azt bizonyítani, hogy az ő hibája, ugye?
3: Ezt igen. Ez így van, teljesen tökéletesen foglaltad össze, és akkor adjunk még egy nagyon rövid választ arra, hogy mit keverhetett a fél évvel. Van egy jogszabály, az úgynevezett javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó jótállás, ami ténylegesen fél év. Na de miért szednénk elő ezt a fél éves jótállást, ami gépjárműjavításokra, háztartási eszközjavításokra és egyebekre, építkezési javításokra is vonatkozik, amikor van 2 év kellékszavatosságunk, amin belül 1 évig ugye ugyanúgy a szolgáltatónak, eladónak kell javítani.
1: Ez nem tetszőleg választható?
3: De hogy nem, a fogyasztó választhat. Nyilván azt fogja választani, amelyik számára logikus, kedvezőbb, és itt a szavatosság az jóval kedvezőbb számára.
1: Tehát akkor menjen a békéltető testülethez a hallgató. Én nagyon örülök, mert meg voltam döbbenve ezen a fél éven én is. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek is köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. A jövő héten ismét elvádlak, mert hogy a mai műsorunk szépen lassan véget ért. Elkészítésében ma is Bicó Tomi volt a segítségemre, nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes napot, ne hagyják magukat lehúzni, becsapni, és ha panaszuk van, tudják ránk, számíthatnak, facsipesz2025@gmail.com, ide várjuk el rövid leírásaikat. Szép napot, Törtei Takács Krisztát hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: érted?
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
1: Időjárás.
2: Hétfőn jórészt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
1: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit a Peter's Pan zenekarból. Pál Péter, zenész, színész itt van. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Peter Span zenekar, Pál Péter, zenész, színész, vagy színész hallgató, már mindjárt színész, vagy Péter, köszöntelek a műsorban.
1: Szia Szabos, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Elmondod, hogy mi az, ami most eszedbe jut, hogy mi minden történt?
1: Hú, Szabos, hát figyelj, nagyon-nagyon sok minden történt. Én úgy emlékszem, körülbelül 2 éve beszélhettünk először, és hát akkoriban, jól tudom, a Hogyha lejönnél című dal kapcsán beszéltünk, meg talán a Széröpit volt még, és azóta megalakult a zenekar, a Peter Span zenekar. És valójában nekem gyerekkorom óta ez volt a vágyam, hogy legyen egy olyan zenekar, amelyben én leszek az énekes, és hozom a dalokat, és lesz egy ilyen csodálatos műhely munka, mint ami most nagyon szépen kialakult, és folyamatosan kialakulóban és fejlődésben van nálunk. És hát tulajdonképpen úgy alakult ez a projekt, hogy van egy nagyon jó barátom, akit Kálmán Lászlónak hívnak, és egyébként egy zseniális billentyűs, és őt kerestem meg, hogy volna-e kedve zenélni abban a zenekarban, ami pillanatnyilag még csak egy személyes volt, és akkor azt mondta, hogy persze, nagy örömmel, aminek én nagyon megörültem, és akkor ajánlott zenészeket, akikkel különböző helyeken dolgozott már együtt, és így ismerkedtem meg Müller Tamás dobossal, Maros Rudolf basszusgitárossal, és hát az elején csak így 4-en próbáltunk, és aztán csatlakozott hozzánk még az én csodálatos húgom, Laura, aki hegedűn játszik, és énekel is, és végül Baruch Bence gitáros, és így lett meg az a csapat, amelyet a megkereső Facebookon a Peter Span csoportot, vagy bárhol látni fog.
0: Hát igen, és te tulajdonképpen zenével elkezdtél megjelenni mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, 4 éve, nem is tudom hány éve,
1: dalokkal. Hát egy pár éve, nagyjából szerintem egy olyan 3-4 éve írhatok komolyabban dalokat, vagy akkor kezdtem tudatosan úgy dalokat írni, hogy már szeretném is megmutatni embereknek, előtte csak úgy magamnak írogattam ezt-azt, de tény, hogy sokáig úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez egy teljesen szóló projekt, és hogy egyedül szeretnék majd ott lenni a színpadon, és akkor, tehát ahogy említettem, visszajött ez a gyerekkori nagy vágyam, amikor emlékszem, hogy ugye édesapám is zenél, és voltak ilyen hosszú utak, amikor hallgattunk ilyen különböző nem tudom, horvát, meg balkán zenéket, és ugye elképzeltem, hogy milyen lehet az, amikor ott vagyunk egy csomó hangszóró között, meg folyamatosan ide-oda húzigáljuk a különböző zenei berendezéseket, próbálunk, és valahogy nagyon el tudtam képzelni magam ebben a környezetben, és valahogy ezek a dolgok visszajöttek, és így kezdtem el a zenekar irányában gondolkodni újból.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Span zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk a beszélgetést. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Peter Span zenekar. És amikor én először megláttam, én nem is voltam benne biztos, hogy néztem, te vagy, nem te vagy, te vagy. És akkor...
1: Igen, hát ez valóban egy nagyon nagy lépés. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog fog így történni, hogy egy csapatként vagyunk jelen. Egyébként már tavaly ősz óta próbálunk így a kezdeti formációval, és aztán ugye csatlakoztak az új tagok, és tulajdonképpen így a tavasz végét, talán nyár elejét számítjuk így a megalakulás időpontjának, amikor már tényleg elhatároztuk, hogy Peter Spanként fogjuk csinálni ezt a projektet. Hát nagyon-nagyon sokáig gondolkodtunk Szabolcs azon, hogy mi legyen a nevünk, tehát ha egy pár száz nevet nem dobtunk be, akkor nem tudom mennyit. És akkor egyszer csak valahogy kibukott ez a Peter Span, ugye, ami a nevemből, a nevemnek egy ilyen szójátéka, és tök érdekes, hogy a Pán Péterre asszociálnának, állnak valószínűleg elsőre az emberek, viszont benne van az is, hogy angolul a pen, az ugye serpenyőt is jelent, és azt szoktam elmondani sztorinak, hogy tojás sütés közben jött a név, úgyhogy van egy ilyen értelme is, meg van egy olyan is, amire csak utólag jöttem rá, hogy van egy hangszer, amit handpennek hívnak, és Bence, aki a gitáros, ő egy kiváló, de zseniális handpen művész, úgyhogy szerintem ezért neki még különösen izgi volt ez a név.
0: És ha azt mondom, hogy most van az, amikor komolyra fordult a zenei ügyed, akkor jól mondom?
1: Abszolút, abszolút jól mondod. Amúgy most a nyáron már volt szerencsénk több koncerten is szerepelni. Például Szlovéniában összesen 3 koncertünk volt, aztán Dunakeszin is a Fizzfest nevű fesztiválon vára sikerült eljutnunk, és hát igazából az első szereplésünk viszont a Lámpásban volt Budapesten, egy családias hangulatban. És most pedig készülünk a Kávészünet zenekar előzenekaraként a Gödörben egy decemberi koncertre.
0: Megvan a dátum? Biztos megvan.
1: Igen, december 2.
0: Na, akkor most mutatunk egy dalt most.
1: Jól
0: és
1: van.
0: Aztán visszajövünk. Melyik legyen az első, amit megmutathatunk most? Mit mondasz?
1: Hát valójában a Hajnalig volt az első klippes közös dalunk, úgyhogy akkor legyen a Hajnalig.
0: Oké, akkor ezt elővesszük, mutatjuk, utána visszajövünk. Pál Péter, zenész, színész itt van, és a Peter Span zenekardala következik.

0: Peter Span zenekardala szólt, és itt van Pál Péter, zenész, színész. Amúgy benned az, hogy zenész, színész, az most hol tart így lelkileg ez a dolog? Ezt már szerintem pár éve is kérdeztem tőled, hogy akkor te zenész vagy színész, vagy mind a kettő, vagy most mi vagy?
1: Én mind a kettővel foglalkozom, és igazából ez a két dolog nekem hatalmas nagy szenvedélyem, és úgy érzem, hogy ez a kettő nagyon-nagyon kiegészíti egymást, és az, hogy én alapból próbákra járok, színházban dolgozom, meg ugye egyetemista vagyok még, most vagyok 5. éves, és az, hogy amellett viszont írom a dalokat, meg verseket is írok, ez mind segít abban, hogy formában maradjak minden szempontból. Tehát, hogy igazából én azt érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne alkossak valamit folyamatosan, mert szerintem ahhoz, hogy valaki így a színpadon meg tudja tartani a lelkesedését, az folyamatosan egyfajta alkotási tűzben kell égnie, és akkor pont nem vagyok ott a színpadon, vagy van egy kis időm, akkor ezt más területeken művelem. Például verseket írok, és aztán van ugye a zene, ami viszont a színház mellett a másik hatalmas nagy szenvedélyem.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Span zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: folytatjuk a beszélgetést a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Sosem állsz le? Amúgy. Tehát te az az ember vagy, aki tényleg így, ahogy elmondtad most, hogy mindig valamibe bele kell vinned ezt a fajta kreativitást, mondjuk, vagy erőt? Vagy...
1: Hát igazából annyi dolog változott így az elmúlt időszakban, hogy valahogy nem egyfajta görcsből, vagy egy muszájból csinálom ezeket a dolgokat, hogy csak azért, hogy valamit csináljak, hanem egyre nagyobb tényleges affinitást érzek afelé, hogy műveljem ezeket a dolgokat. És nyilván ez annak a velejárója, hogy egy csomó dologra kezdek ránézni, kezdek észrevenni olyan dolgokat, amiket nem tudtam korábban, úgy a színházzal kapcsolatban, mint a zenével, és azért sokkal-sokkal élvezetesebbé vált ezeknek a dolgoknak az űzése. És maga ez a gondolat, hogy napról napra egyre több olyan felismerésem van ezekről a területekről, amik előre visznek, az erőt ad ahhoz, hogy csináljam. És még akkor is érzem ez egyfajta haladást, hogyha egy kicsit jó értelemben hátra dőlök, és tudok lazítani, tehát ennek is megvan a helye.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Van kedved egy picit első koncert élményekről mesélni? Mert most már azért mondom, hogy éltétek meg ezeket?
1: Nagy örömmel.
0: Milyen volt?
1: Nekünk a lámpás volt ugye az első koncert, és oda nagyon-nagyon készültünk. És ott Laura nem tudott sajnos ott lenni, a húgom, úgyhogy csak öten voltunk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon picit át voltak hangszerelve a dalok, és tök jó élmény volt, hogy először állhattunk közönség előtt. Itt tényleg nem tudtam, hogy mi a fenét várjak így az első alkalomtól, és amikor odajöttek az emberek, ugye ott voltak a családtagok, aztán barátaink, meg egy-két olyan ember, akit egyáltalán nem ismertünk, és aztán egyre többen gyűltek össze ott a lámpásnak az előadó termében, és nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy tök idegenek is bent voltak, és jól érezték magukat, és ez volt az, amikor azt éreztem, hogy na most nyerekben vagyunk, és csinálni kell, mert egy dologra választ kaptam, hogy vannak olyan pillanatok, meg vannak olyan mozzanatok a dalokban, amikkel tényleg az emberhez tudunk szólni, és nem csak önmaguk miatt vannak a dalok, hanem valakihez szólnak, és ezt ki kellett próbálni, mert ugye előtte csak kevesebb olyan alkalom volt, amikor ezt megtehettem, pláne úgy, hogy egy teljes fantasztikus zenekar támogatja ezt a dolgot, és nagyon érdekes volt azt is látni, hogy nagyon más, amikor csak egyszer zongorával játszom, vagy hogyha minden hangszernek megvan a maga szerepe, és különböző frekvenciákon, hanghullámokon juthat el az emberek szívébe a zene. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt, és aztán jöttek a szlovéniai koncertek, ugye én odavalósi vagyok, Lendváról jöttem eredetileg, de most Budapesten élek, és ott viszont ismerősök, lendvai barátok között nagyon jó volt visszatérni, mert volt egy alkalmi zenekar tavaly, amely ugyanezen az első szlovéniai helyszínen már játszottunk, és amikor most visszamentünk, akkor voltak visszatérő vendégek, és nagyon, nagyon örültünk, hogy láthattuk őket, és tulajdonképpen ezek a koncertek mentén elkezdtem gondolkodni, hogy mivel lehetne még egy kicsit feldobni a programot, és most azon vagyunk a zenekarral, hogy egy kicsit a vidámabb, pörgősebb, idézőjelben bulisabb vonal legyen az, amire egy kicsit nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, és most is ilyen dalokban gondolkodom, és hogyha mondjuk tudatosan lemezre írok dalt, vagy írtam dalt, akkor ez valami ilyesmi volt, vagy valami ilyesmi, és akkor már el is szóltam magam, Szabolcs, hogy készül a lemezünk.
0: Hát itt tart a dolog, de egyébként a koncertek kapcsán még annyi, hogy most eddig azt tudod szám szerint, hogy hány koncert volt, hogy hát, hogy képzeljük
1: el? Fel tudom neked sorolni, tehát igazából volt egy koncertünk a Lámpásban, aztán volt egy koncertünk Lendván, Szlovéniában, aztán egy Domonkosva nevű csodálatos helyszínen, és utána volt egy újabb koncertünk Lendván, de közben volt Dunakeszin is, aztán hol volt? Ja igen, és a Magyarság Háza meghívott bennünket az évfordulója alkalmából szervezett koncert sorozat műsorába, és így eljutottunk Szlovákiába is, tehát itt most már 6-nál tartunk. Uh-huh. Volt egy szereplésünk a Mutasd meg magad tehetségkutatóban, amit az Öröm a zene program, szervez, és itt valójában harmadikak lettünk, aztán kiderült, hogy másodikként hoztak ki bennünket. Szóval ezzel is kaptunk egy új szereplési lehetőséget a legnagyobb zalaegerszegi fesztiválon jövőre.
0: Gyakorlatilag ez eddig 7.
1: Igen, és aztán most ami a következő nagy projektünk lesz, az a decemberi kávészünet előtti koncert.
0: December 2.
1: Így van.
0: Milyen érdekes tényleg így belegondolni, hogy eddig 7 koncert volt, és ehhez képest amúgy nem ez látszik rajtatok, és akkor gondolj bele tényleg, hogy most, ez még csak most indult el ez az egész, és hogy utána micsoda rutint tudsz majd szerezni az évek, évtizedek alatt. Jó belegondolni.
1: Hát nagyon kellemes érzéssel tölt el, hogy ez lesz.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Reklám következik.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
4: Reklámot hallottak.
2: Reklámot hallottál.
0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
9: Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Jelentős csapadék esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A Tisza párt Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek, Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a pártelnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdan Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Weiss Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területen szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i egyetemen. Bemutatta utódát Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Nyíregyházi Állatpark élén. Papendre szerinte 30 év sikeres munkáját viheti tovább. Kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc döntött. Papendre frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos László mellett. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában. A közlemény szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a szervezet szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Az elmúlt 24 órában a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott, írta a Hungaromet ZRT a Facebookon. Hozzátették, már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Járókelők közé hajtott egy autós szombat este az olaszországi Modenában, többen megsérültek. A hatóságok közlése szerint az elkövető egy 30 éves marokkói származású olasz állampolgár, akit őrizetbe vettek. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy korai bármit is feltételezni vagy terrorista támadásról beszélni. A római kormányhivatal közölte, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök percről percre követi a merénylet részleteit. Nem kap további mentességet az amerikai szankciók alul az orosz tengeri olajkereskedelem. A mentesség szombaton lejárt, és az amerikai pénzügyminisztérium honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása. Demokrata párti szenátorok pénteken felszólították a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak, az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkenteni az amerikai üzemanyagárakat.
10: Időjárás.
9: Hétfőn jó részt erősen felhős idő várható, de napközben délnyugat-nyugat felől csökken a felhőzet. Az ország északkeleti felén még több felé eshet, de a csapadékzóna egyre inkább északkelet felé tolódik. A szél erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 7 és 13 fok között alakul, de a szélvédett már derült délnyugati tájakon hidegebb is lehet. Délután általában 14-19 fok valószínű, de Szabolcsban és a délnyugati határnál 20-22 fok is lehet.
0: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Peter Span zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész. Mi legyen, ami most szólhat?
1: A Csend stúdióban felvettünk egy olyan dalt, aminek az a címe, hogy Hogyha nem lennél. Csináltunk belőle egy ilyen live sessiont, úgyhogy akkor szóljon ez a szám.
0: Oké, mutatjuk, utána visszajövünk, a Peter Span zenekartól jön a dal, mindjárt folytatjuk.

0: Peter Spahn zenekartól szólt a dal. Pál Péter zenész, színész itt van. És ahogy beszéltük a dal előtt, hogy akkor most már lényegében koncertezik a csapat, sőt összeállt a csapat, és mi az érzésed a csapattal kapcsolatban, és az összeállással kapcsolatban, hogy megvan pont a végleges minden szempontból minden megvan, és így van meg, ahogy van, vagy még lehet, hogy még jön hozzá valami, vagy még formálódik?
1: Hát én azt látom, Szabolcs, hogy a Peter Spahn zenekar ez nagyon-nagyon különböző és nagyon-nagyon sokszínű emberekből tevődik össze, és igazából ez az, ami miatt nagyon-nagyon izgalmas az együttműködés. Tehát, hogy van, aki inkább a jazz irányából közelíti meg a dolgot, van, aki inkább egy kicsit talán a könnyű zene felől, de alapvetően mi ugye popzenét játszunk, viszont én úgy érzem, hogy a zenészeknek szabad kezük van abban, hogy belecsempészenek ebbe a zenébe olyan motivumokat, amiket ők ott jónak éreznek, tehát legyen szó akár jazzről, vagy egy picit népiesebb jellegű dolgokról. Szóval a zenei értelemben én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon klassz csapat, és azt látom, hogy egyre, ahogy jönnek az újabb és újabb koncert és szereplési lehetőségek, egyre többet próbálunk, úgy kovácsolódunk össze ténylegesen csapatként is. Szóval én azt gondolom, hogy mi most már mondhatjuk azt, hogy barátok vagyunk, annak ellenére, hogy van olyan csapattak, akivel csak egy-két hónappal ezelőtt, vagy mondjuk fél évvel ezelőtt találkoztam először. Szóval azt gondolom, hogy nagyon, hogy egyre összeforrottabbak vagyunk. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés. És aztán technikailag meg folyamatosan azon vagyunk, hogy fejlesszük magunkat, és fejlesszük a projektet, hogy egyre jobb legyen a hangzás, egyre gazdagabban szóljanak a dalok, és hogy olyan témákat vegyünk elő, amikkel tényleg meg tudunk szólítani embereket. Van egy producerünk, aki nekem egy jó barátom, Biksi Gábor, akivel már a Hogyha lejönnél óta együttműködöm, és ő lesz az, aki a 2022-ben megjelenő lemeznek a zenei producere lesz. Szóval tulajdonképpen itt együttműködünk vele folyamatosan, amikor egy lemezverzió felvételéről van szó. Most is például két dal is készül nála, és valahogy megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyát annak, hogy mi legyünk, tehát zenekari hangzás legyen, ám ugyanakkor legyen meg a kellő, hát idézőjelben gépiesség, vagy modernség, vagy ki hogy nevezi, hogy egy lemezen egy egységes képet adjon, és legyen egy egységes hangzás.
0: Ami tulajdonképpen egy pop hangzás, ugye?
1: Mondtad valójában igen, tehát alapvetően popzenét játszunk.
0: És direkt, és tulajdonképpen mondjuk akár azért is, hogy a rádiók is örömmel vegyék.
1: Akár így is megfogalmazhattam volna, igen.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Kérdezem tőled a szövegeket, hogy szövegekben mi az, ami téged egyrészt mostanában mozgat, meg hát úgy dalok szempontjából, szövegírás szempontjából, vagy akár vers írás szempontjából, de hát ki tudja, hogy mikor vers, mikor dalszöveg, ami kijön belőled, tehát mi mindenen járnak a gondolataid?
1: Hát igen, a vers meg a dal között azért van, hogy néha elmosódnak a határok, és néha azt érzem, hogy például felolvasva egy dalszöveg néha elmenne akár versnek is egy kötetbe. Eredetileg én inkább ilyen kicsit ilyen mélabúsabb, melankólikusabb, romantikus dalokat írtam, és aztán jött egy olyan időszak, amikor kicsit ráálltam erre a sokat mondó, szókimondó, kicsit reppesebb vonalra. És most per pillanat, ami engem nagyon izgat, igazából most két dolog izgat nagyon. Egyfelől az a megközelítés, hogy van egy főbemászó refrén, és akkor ahhoz megpróbálok társítani egy olyan verszakot, ami egy kicsit rappes jellegű, viszont van benne némi a slam poetrire jellemző vonás, szóval hogy próbálok egy kis plusz csavart vinni a szövegekbe, és próbálok olyan dolgokat beleírni, amikre egy elsőre nem gondolna az ember, meg próbálok olyan rímeket találni, amik nem adódnak egyből. Szóval megpróbálom az ilyen bevett, hát mondhatnám azt, hogy kliséket elkerülni. Ez az egyik vonal, és másik pedig az, hogy amikor van egy állapot, akkor, vagy úgy érzem, hogy van egy olyan szituáció, amit megfigyeltem magam körül, vagy az életben, akkor abból megragadok egy központi motivumot, és akkor akköré fűzöm fel az egész történetet. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen atmoszférát próbálok teremteni vele. Van is egy olyan dalunk, hogy rózsa, van egy olyan dalom, aminek egyelőre a refrénje van meg, hogy rózsabokor. És ez egy olyan fiatal valakiről szól, aki, tehát nem rólam, hanem láttam valakit, aki megihlette ezt a dalt, akin azt láttam, hogy így el van tévedve, el van veszve, nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen, és csak úgy száll felette az idő, és csak egy helyben van. És ezt egy rózsabokorral fogalmaztam meg, és úgy van a szöveg, hogy rózsabokor, meddig vársz, miért nem nyílsz ki még? Rózsabokor, meddig vársz, felhőtlen az ég? Rózsabokor nem felel, szunnyad csendesen, illatozná bárki már, de nem öntözi senki sem. És valójában egy ilyen motivumom keresztül megkerestem azokat a párhuzamokat, amik ezt a történetet el tudom mesélni.
0: És valahogy igen?
1: Ezek a dolgok azok, amik nekem nagyon izgalmasak. Nem direktbe van úgy elmondva, hanem picit ilyen költői köntösben.
0: És mi lesz utána a rózsával?
1: Hát még nem fejeztem be a dolgot.
0: Azért kérdezem.
1: Úgyhogy most látod, most elkezdtem Szabós gondolkodni.
0: A rózsabokorral.
1: Hát remélem, hogy a való életben, aki megihlette, az ki fog virulni. Ennyit elárulhatok.
0: Általában most azon gondolkoztam, hogy a dalaid vége tulajdonképpen olyan szomorúba hajló dal nem jut eszembe, hogy lenne nálad, úgyhogy szerintem akkor jó esélye van az életre a rózsabokornak is.
1: Hát persze. Hát nem lesz ez egy szomorkás dal, tehát meg fogjuk támogatni úgy különböző igazából hangszerekkel, hogy ez a végén egy ilyen felemelő dal legyen. Ez is egy olyan érzés, amit keresek az összes dalban, hogy lehet felemelni azt, aki meghallgatja. Mert valahogy ez a lényege. Hát ennek az egész csodálatos dolognak, hogy valaki másnak egy kis örömet okozzunk, egy kicsit esetleg megtisztuljon, egy picit esetleg megkönnyezzen, nevessen egy jót, és arra is törekszünk, vagy én törekszem, hogy például egy koncerten úgy legyen összerakva a műsor, hogy abban legyenek olyan dalok, amik egy kicsit megtáncoltatják az embert, megnevettetik esetleg, és aztán hirtelen egy egészen más történetbe csöppenjen az illető is, és halljon egy egészen szívből jövő vallomást, esetleg szerenádot, szerelmi történetet.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spán zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazaid! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt!

0: akkor mutatunk megint egy dalt. Mondd meg, hogy mi szóljon most.
1: Nézzük meg a Csitítgató című számot. És a Csitítgató című dalról egyébként azt szeretném elmondani, és a videóklipjéről, hogy nem mondok róla semmit, Szabolcs.
0: Majd utána
1: kérdezz rá, mert ez egy hosszú sztori lesz. Belekezdenék, csak
0: akkor inkább majd a dal után.
1: Úgy legyen.
0: Jó, rendben, mutatjuk a Csitítgatót Peter Spahn zenekartól. Pál Péter itt van, mindjárt jövünk, és tudod mondani.
1: Jól van.

0: Csitítgató címmel szólt a dal a Peter Spahn zenekartól. Pál Péter, zenész, színész itt van. Na és akkor most mondasz a dal kapcsán és a klip kapcsán?
1: Igen, igen, hát ennek a dalnak és ennek a klipnek egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes története van. Ugyanis megterveztük, hogy fogjuk a videoklipet leforgatni, és Turáni Gergely barátommal, aki kiváló operatőr és ilyen vizuális hatásoknak nagy mestere. Tehát vele találkoztam Szentendrén, ugye ott forgattunk volna, és ott voltunk egy nappal a forgatás előtt. Meg voltak beszélve a helyszínek, szereplők, stb. És egyszerűen nem állt össze a dolog. Tehát voltak szereplők, akik abban a pillanatban, akiknek abban a pillanatban jöttek közbe dolgaik, voltak olyan, és aztán a helyszín az ugye beleúszott, mert hogy náluk forgattunk volna. Rossz időt mondtak, időszűkében voltunk, tehát sehogy nem jött össze. És ott ültünk reményveszve Gerivel a Szentendrei főtéren, és egyszer csak az ötlete támadt, hogy megcsinálhatnánk ugyanezt a sztorit, aminek a forgatókönyvét én felvázoltam és elküldtem neki, egy ilyen animációs változatban. És rögtön rámondtam, hogy igen, kezet csaptunk rá, és értesítettem a zenekart, és aztán...
0: Szóltál, hogy készen
1: van. Szóltam, hogy srácok, nem lesz itt forgatás, viszont egy sokkal klasszabb ötlete lett a Gerinek. Hamarosan Laurával, a hugommal elmentünk Gerihez, és ugye neki van otthon egy nagyon klassz kis stúdiója, ahol felvettük ezeket a mozgásokat, és akkor azok alapján készítette el Geri a videoklipben az én mozgásaimat és Lauráit. Főképp azokról beszélek, ahol énekelek, mert ugye ott pontosan meg kellett csinálni a szájnak a mozgását, és aztán az ő végtelen, eszméletlen fantáziája szülte meg azt a képi világot, ami a néző elé tárul, hogyha megnézi a Csitítgatónak a klipjét, és egy izgalmas történetet mesélünk el, ami egy kicsit egy ilyen akciófilmnek is megfelel, csak ugye kicsiben, és szűk 3 perc alatt. Ugye van egy srác, aki hasonlóan, mint a Hogyha lejönnél című dal klipjénél, elmegy szerenádozni a lányhoz, ám van benne annyi csavar, hogy először egy másik házszámot talál meg, ami ugye nem a jó házszám, és majdnem pórul jár, és aztán másodjára se találja meg a jó címet. Itt viszont találkozik egy nagyon kedves nagymamával, aki útba igazítja őt és a zenekart, és így végül eljut a lányhoz, aki viszont nem hallja meg a dalt, de nem akarom lelőni a poént, hogy miért nem hallja meg a dalt, úgyhogy mindenki nézze meg a Csitítgatónak a klipjét.
0: Mennyi időbe telik egy ilyen animációs klip elkészítése? Mert olyan könnyedén mondtad, hogy hát kitaláltuk, és akkor elkészült.
1: Hát az én részem az valójában nagyon gyorsan megvolt. Én csak az irányokat és a forgatókönyvet vázoltam fel Gerinek, és akkor ő elkezdett dolgozni vele, és szerintem körülbelül egy hónap lehetett még elkészült vele.
0: Ez kemény.
1: Igen, és ráadásul teljesen egyedül, tehát ő egyedül csinálta meg az összes karaktert, a fotók alapján ugye mindenkit befotóztunk, szóval egy egész komoly folyamat volt, amit ő egy ponton túl teljesen egymaga véghez vitt. És amúgy meg is lett a gyümölcse, ugye most volt az 5. magyar klipszemle, ahova a vizuális effektek, a VFX-nek nevezett vizuális hatásoknak a kategóriájában bekerültünk a top 5-be, tehát a shortlistre, egy szűkített listára. Uh-huh. És ez nagyon nagy öröm volt számunkra, és elmentünk az akváriumba, ahol a kiosztót és az eredményhirdetést tartották.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Amikor dalt szülsz, vagy szöveget szülsz, akkor a múzsádhoz írsz továbbra is?
1: Igen, hát nekem a múzsám ő egy folyamatos ihletforrás. Tehát az tény, szóval, hogy igazából én

0: én az erőmet, a lelki erőmet, azt tehát ő folyamatosan formában tart engem, és igazából a csodálatnak a forrása számomra, és nagyon-nagyon sok mindenben segít. Viszont vannak olyan dalok, amiket egyszerűen azért írok, hogy legyen, hogy, tehát ha van egy jó pofa téma, akkor ezt kiírom magamból, és igazából kreativitásból oldom meg a dolgot, és nem feltétlenül csak szerelmes dalokat írok. Tehát, hogy különböző ihletforrások vannak, attól függően, hogy milyen típusú dal szeretnék írni.
1: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Voltam már lent, én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek,

is, mint hajdanában. Álmokat szövök egy kis szobában, pedig állítólag már sokkal jobb nekünk.

0: Emlékezek.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Zenekari terveket mondasz még? Meg akkor még egyszer a dátumot is mondom, ez december 2 Budapest, amikor kávészünet zenekarral együtt Peter Spahn zenekar.
2: Igen, a zenekarral aktívan dolgozunk, az első lemezünkön, ami 2022 első felében fog megjelenni, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe, és hamarosan érkeznek az újabb dalok. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy klassz élményt tudjunk nyújtani mindenkinek, aki eljön a koncertjeinkre. Úgyhogy hát egy módja van, hogy erről az ember megbizonyosodjon, úgyhogy ellátogat.
1: Oda megy.
2: Így van.
1: Az ember. Na akkor mondd a záróda, de te már mondtad, hogyha lejönnél.
2: Hallgassuk meg a Hogyha lejönnél című számot.
1: Na, rendben van. Akkor ezt meghallgatjuk, és amikor híred van, akkor pedig szólj, és tudjuk folytatni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na hát akkor jön a dal, Peter Spahn zenekartól, Pál Péter, zenész, színész, itt volt, itt van, és köszönöm szépen neked.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
3: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt a Peter Spahn zenekarból. Pál Péter zenész, színész volt a műsor mai vendége. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok!

0: Hallgass hazai!
1: Hallgass hazai!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jut.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Olyan ő, hogy

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.